0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Köszönöm a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: That's just the way it
4: is. Legyen a kedvenced.
2: Things will never be the same.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Best FM.
1: Füledre célozva,
2: szívedre hangolva.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: Azok a 90-es évek.
1: Most a Best FM-en. Don't have to leave.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a 103.9 Best FM.
3: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
4: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és öt ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Top Plus programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes-tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a diákpolgármester iroda közleményében. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: mesét. Jó reggelt, Nyíregyházam!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
1: 2026. június 25-e csütörtök, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Indul a dinnye szezon, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A NÉBIH közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
3: Egyértelmű, Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen egy-két napos tartózkodások a jellemzőek.
1: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktatókórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Egyhetes országos közúti ellenőrzést tartott a rendőrség. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több volt az egyenruhás az utakon. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint Szabolcsban csak nem 13 ezer járművezetőt ellenőriztek. 33 esetben intézkedtek olyan gépjárművezetővel szemben, aki ittasan vagy bódultan közlekedett, és két kerékpárost is eljárás alá vontak.

0: országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a diákpolgármester iroda közleményében. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeum falu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeum falu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyiregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorló iskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki a rendőrségre szállítása közben megbilincselt kézzel ugrott ki a mozgó rendőrautóból. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
1: A vádlottat 2025. november végén tiszavasvári településen rendőri intézkedés alá vonták. Mivel korábban körözését rendelték el, ezért a tiszavasvári rendőrkapitánysággal előállították, majd orvosi vizsgálatra vitték. Az orvosi vizsgálatot követően a rendőrök a vádlottat megbilincselve a szolgálati gépjárműbe ültették, és a rendőrségre akarták visszavinni. Útközben a vádlott a rendőrségi autó lassítását kihasználva a jármű ajtaját kinyitotta, abból kiugrott és elszaladt. A nyíregyházi járási ügyészség fogolyszökés vétségével vádolja a férfit, vele szemben büntetlen előéletére és beismerésére is figyelemmel próbára bocsátás az indítvány.
0: Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, ha most indul, akkor vigyen magával ma is egy vödör jégkockát, szükség lesz rá. Itt a csütörtöki besz reggel, én Simon Norbert vagyok. Vilmosokat fogunk ma felköszönteni, és ha már itt a hőséggel kapcsolatosan indítottam a mai besz reggelt, képzeljük el, 2016-ban a mai napon megdőlt a korábbi napi hőmérsékleti maximum Budapesten, ami 36,6 Celsius fok volt, hát ma sem leszünk tőle messze. Ma született Karinthy Frigyes író, költő, újságíró, Havas Henrik újságíró és George Michael is. Ma van a barlangok napja, és ma van a tengerészek világnapja. Ezen a napon a világ kereskedelmi hajózásában dolgozó tengerészek munkáját ismerik el. Kevesen gondolnak bele, de a világkereskedelem jelentős része ma is a tengereken zajlik. Azok az áruk, amelyeket nap mint nap használunk, gyakran több ezer kilométert utaznak hajókon, mire eljutnak hozzánk. A hőség kitart elég keményen, mindjárt mondom a részleteket, legyen szép napja.

Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbert elindul a nap. Friss hírek, jó sztorik és a leg

Kánikula, sok napsütéssel így indul a csütörtöki előrejelzés, amiből már információk lesznek a szombati napról is, de menjünk szépen sorba. A mai napon ország szerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ma már sehol sem várható csapadék. Több helyen is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet, de hát olyan lesz ez, mint egy hajszárító, ugyanis napközben tovább fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet ma 34 fok környékén alakul. Pénteken pedig napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként élénk marad továbbra is az északi-északkeleti szél. A hajnali órák még csak-csak hoznak egy pici átmeneti felfrissülést, de továbbra sem jön enyhülés napközben, sőt, már 35 fok lesz. Szombaton, a hétvége első napján pedig alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Szikrázó napsütés, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik, napközben pedig helyenként lesz csak élénk a légmozgás, ugye ez a hajszárító effektus. Az UV-sugárzás szombaton extrém lehet, és több helyen is fokozódik a hőség, ez pedig azt jelenti, hogy legmelegebb órákban akár 40 fok környéki értéket is mutathatnak a hőmérsékleten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sokan érkeznek Nyíregyházára. Vízhigiénés intézkedések a kórházban és új tárlat a könyvtárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
3: Egyértelmű, Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát külföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen egy-két napos tartózkodások a jellemzőek.
2: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
4: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Érdemes korán útnak indulni, amíg nincs nagy hőség, ha pedig hosszabb útra készül, akkor a víz az elengedhetetlen, hogy ott legyen behűtve az autóba, valamint hát számíthatunk arra, hogy továbbra is a Szabadság tér 9-en mellett felbontották a járdát és a zöld területet, vannak kábelfektetési munkálatok a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, pontosan ilyen pont az Árok utcán is van. A Stadion utca egy része, Zsák utca, még mindig ugye gépek dolgoznak, az autósokat pedig kérik, hogy a munkájukat segítve szabályosan parkoljanak, épül a körforgalom, ugyanúgy, mint ahogy Nyíregyháza és Nagykáló között, Nagyszállás Nyíresnél is sebesség és forgalomkorlátozás van az épülő körforgalom miatt. A főutak mentén továbbra is mennek a hőség ellenérés, a patkarendezés és az árok-tisztítási munkálatok, valamint, hogyha az M3-ason közlekedik, jó, hogyha tudja, hogy továbbra is a 267-es kilométer szelvénél a Máté szakasz Németi csomópont Budapest felé vezető felhajtóágát lezárták, helyette a kijelölt terelőút a 254-es kilométernél lévő Nyírbátor-Ófehértó-Baktalóránt háza csomópont. Jó utat!

Jó reggelt, indul a csütörtök, június 25-e van, ez a nyár 25. napja. Június végén már javában érik a cseresznye, a megy, és hamarosan megjelennek az első zamatos sárga barackok is. A piacokon ilyenkor igazi szín kavalkád fogadja már a vásárlókat, és egyre több friss hazai gyümölcs kerül az asztalra. A nyári reggelek egyik nagy előnye amúgy, hogy korán felébrednek a madarak, a hátránya pedig az, hogy ezt szeretnénk velük is közölni már hajnali 4-kor. Hát nem tudom, hogy kiébredt madár csicsergése, minden esetre, hogy ránézünk az órára, azt láthatjuk, hogy rövidesen 6 óra. Csütörtök van, Vilmosokat köszöntünk, ma van a barlangok napja, ma van a tengerészek világnapja, akik tengerparton vannak, akár ünnepelhetnek is, ráadásul igencsak jó időben, mert például Nyíregyházán is ma 34 fok várható, pénteken 35, szombattól, de leginkább vasárnaptól pedig a 40 fok sem elképzelhetetlen. Indul a kánikulai reggel a Best reggellel, természetesen a hírek utáni horoszkóppal is.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza területén. A Rákóczi út kivezető szakaszán útszűkület miatt legyenek körültekintőek, akik a Víz utcáról balra nagy ízben kanyarodnak. Tartanak még az erős áramú hálózat bővítések, melyek érintik a Bocskai, Kálmán, Bújtos és Közép utca forgalmát. Körültekintőek legyenek az Árok, Búza és Új utcákon is. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpa irányítja a forgalmat, váltakozó irányban torlódásra készüljenek. A munkaterületeknél körültekintően vezessenek, vegyék figyelembe a forgalomkorlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görögdinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a Múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

találkozás lesz majd. Rákok, ma ösztönösen keresed a hűvöst, nyugodt helyeket és azokat az embereket, akik mellett feltöltődhetsz. Hallgass erre az érzésre. Oroszlánok, a nyári napsütés kifejezetten jól áll neked. Könnyen magadra vonod a figyelmet, de ma a természetességed lesz a legnagyobb erősséged, és a szűzek csütörtöki napja. Ne bosszankodj, hogyha a hőség miatt minden lassabban megy. A mai nap azt mutatja meg, hogy a türelem néha gyorsabban célba ér. Mérlegek, ma különösen fontos lesz a kellemes környezet. Egy szép hely vagy egy jó hangulatú társaság teljesen meg fogja változtatni a napodat. Skorpiók, a nagy melegben kevésbé vágysz a nyüzsgésre, egy csendes beszélgetés vagy egy kis elvonulás most többet érhet bárminél. Nyilasok, már egy rövid kurucanás és olyan érzés fog adni, mint hogy a nyaralnál. Ma keresd azokat a pillanatokat, amik kizökkentenek a rutinból. Bakok, te pedig ne akarj mindent ugyanazzal az intenzitással csinálni, mint mindig. A mai nap inkább az okos beosztásról, mint a maximális teljesítményről fog szólni. Vízöntők, egy váratlan ötlet vagy pedig meghívás szint vihet a napodba. A legjobb nyári élmények gyakran nem előre megtervezettek. És a halak, ma könnyen elvarázsolhat egy nyári naplemente, egy hűvös esti séta, már amennyire hűvös. A szépséget ugyanis most a legegyszerűbb pillanatokban találod meg. Hát ilyen lesz a nap a csütörtöki, és indul a Best FM-mel ma, és itt a Best reggel. Szép napot, én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, 25-e van itt a csütörtök, és az elmúlt napokban és időszakban egyre többet volt fókuszban a víz kérdése, ugye az asszály a mezőgazdasággal kapcsolatosan. A tavak vízhiányának problémái, és ráadásul bizonyos helyeken ugye az ivóvíz is már korlátozás alá esik. A tegnapi napon pedig szintén fókuszban a víz kérdése volt Nyíregyházán, méghozzá a kórházzal kapcsolatosan. Az oktatókórházban a vízhálózat egyes pontjain ugyanis mikrobiológiai eltérést azonosítottak. Az intézkedés pedig érinti a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, valamint a belgyógyászati tömböt, és ugye ez a citromsárga épület. A vizsgálatok ugyanis legionella baktérium jelenlétét mutatták ki. Amúgy fontos hangsúlyozni, hogy a legionella természetes vizekben is előfordul, és jelenléte önmagában nem azt jelenti, hogy megbetegedés történt, vagy pedig közvetlen egészségügyi veszély áll fenn. Ennek ellenére az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátozták, alternatív megoldásokat biztosítottak, valamint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat is. A dolgozók pedig az ilyen helyzetben megkövetelt betegellátási eljárásokat alkalmazzák, amelynek köszönhetően a betegellátás folyamatos és biztonságos a kórházban. A bevezetett intézkedés célja pedig a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a dolgozók egészségének legmagasabb szintű védelme. Azért ön igyon sok vizet, ma is rekkenő hőség várható. Hát mondhatni szépen lassan, hogy a szokásos 35 fok szikrázó napsütéssel magas, igen magas UV-sugárzással vár ránk itt csütörtökön is Nyíregyházán.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és öt ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A NÉBIH közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Toplus programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes-tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a Diákpolgármester Iroda közleményében. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt, a csütörtök reggel és a Best reggel elindul, én Simon Norbert vagyok. Pillancsunk az órára, 7 perce járunk 7:30 után, szóval itt a nyár, dübörög a vakáció, és mi lesz a zseppénzzel? Hát ezt a kérdést most egy friss kutatás vizsgálta, hogy a nyári szünet kezdete előtt mennyi pénzt kapnak a magyar gyerekek, és hogy hogyan bánnak vele. A szülők szerint amúgy 7 és 10 éves kor között alkalmas elkezdeni a gyerekek pénzhasználattal kapcsolatos nevelését, ekkor vezetik be általában a magyar szülők a zseppénzt is, és azokban a családokban, amelyekben ekkora gyerek él, a szülő 94%-a már ad neki rendszeresen költőpénzt, a havi összeg pedig általában 1 és 24 ezer forint közötti. Minden harmadik magyar gyereknek van rendszeresen zseppénze a kutatás szerint. Az első okostelefont pedig átlagosan 8 évesen kapják, de már a 4-7 évesek is 55%-a rendelkezik ilyen készülékkel. A 8-11 éves kor között ez már 77, a 12-14 éves kor között pedig már 93%-ra ugrik. Az alfa generációs gyerekek ugyan még nem költenek nagy összeget, de szüleik döntését már befolyásolják. A kisebbeknél ez inkább impulzus vásárlás, a 12-14 éves korosztály azonban már komolyabb beszerzésekbe is úgymond beleszól. És hogy mire költik a zseppénzt a magyar gyerekek, ez is kiderült a kutatásból, pár dal is el is mondom.

0: a legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza területén. A Rákóczi út kivezető szakaszán útszűkület miatt legyenek körültekintőek, akik a Víz utcáról balra nagy ízben kanyarodnak. Tartanak még az erős áramú hálózat bővítések, melyek érintik a Bocskai, Kálmán, Bújtos és Közép utca forgalmát. Körültekintőek legyenek az Árok, Búza és Új utcákon is. A Vasvári Pál utcán jelző lámpa irányítja a forgalmat, váltakozó irányban torlódásra készüljenek. A munkaterületeknél körültekintően vezessenek, vegyék figyelembe a forgalom korlátozásokat. Legyen szép a napjuk ehhez, hatóság és balesetmentes közlekedést kívánok jutatni.

megjaválthatjuk. Leszek a bal, ami felraszt téged.

Jó reggelt, itt a csütörtök és itt a Best reggel. Fókuszpont pedig továbbra is a vakáció, a nyári szünet és az első zseppénz, mert hogy készült ezzel kapcsolatosan egy kutatás, hogy a 7 és a 10 év közöttiek kapják meg legelőször életükben az első zseppénzt a szülőktől. A 94%-a a szülőknek ebben az életkorban ad a gyereknek, és az átlagosan 1 és 24 ezer forint között van egy hónapban. De hogy mire költik a gyerekek a zseppénzt? Hát ezzel kapcsolatosan is megkérdezték őket. Íme a lista, többek között gamingre, ugye ezek különböző videójátékok, filmek és sorozatok, iskolával vagy pedig tanulással kapcsolatos feladatokra, sportra és olyan applikációkra, amelyek kreatív tevékenységet szolgálnak, zenére, podcastre, közösségi médiára, tartalomkészítésre vagy fogyasztásra, üzenetküldésre is költenek, valamint olvasásra, különböző e-könyvek és képregény formájában. Az utazással kapcsolatos költések 68, míg a ruházattal kapcsolatos költések 25%-kal ugranak meg ilyenkor nyáron a gyerekeknél is. Természetesen nem vonatjegyre, kiflire vagy pedig komplett ruhatár vásárlása kell gondolni ilyenkor, hanem leginkább a benzinkutakon vett apróságok, a mozibüféjében vásárolt nassolnivalók, kis kiegészítők, hajgumik, hát ilyenek adják a költéseknek az oroszlán részét. Érdekes volt a statisztika, további érdekes hírekkel pedig Andrea is készül, már pontban 8-kor itt a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, toltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosollyal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladék udvarokban várjuk.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
4: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyáresték. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
5: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motorosugratás lángok között is, autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
6: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Sokan érkeznek Nyíregyházára. Vízhigiénés intézkedések a kórházban és új tárlat a könyvtárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
8: Egyértelmű, Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát külföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen egy-két napos tartózkodások a jellemzőek.
7: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Jó reggelt, 7 perccel 8 óra után továbbra is best reggel, elindult a vakáció. Hát ilyenkor mi, azért a mi generációnk mentünk különböző táborokba, kaptunk egy kulcsot a nyakunkba, és lent voltunk egész nap az udvaron. Nehéz kérdés, hogy ki hogy köti le a gyereket. Én biztos vagyok benne, hogy egyre több gyermek kezébe ilyenkor többet kerül majd az okostelefon, és akár a tévé is. Pedig ijesztő statisztikák mutatják, hogy rohamléptekben nő a szemüveges gyerekek száma világszerte, bár a szülők hajlamosak a genetikára fogni a bajt. A szemészek szerint a valódi bűnös a modern életmód, a végtelen képernyőbámulás, a közeli fókuszálás és a természetes napfény hiánya, mivel a gyerekek nem tudják, hogy milyen a tökéletes látás, ritkán panaszkodnak. Miközben a szemgolyójuk pedig észrevétlenül nyúlik meg a tabletek előtt, megalapozva a felnőttkori súlyos szembetegségeket. A szakemberek pedig kongatják a vészharangot, a modern digitális életmód, a végtelen képernyőidő és a négy fal közé szorult gyerekkor globális látásjárványt idézhet elő. A gyermekkori rövid látás ugyanis nem pusztán egy könnyen korrigálható esztétikai hiba, hanem egy olyan folyamat, amely kezeletlenül a jövőbeli súlyos szembetegségek előszobája. Érdemes majd a szülőknek idén-nyáron ezt is szó szerint szem előtt tartani.

0: Jó reggelt a Best reggelben, pedig hozom a nap hírét, ismét lecsapott a kung fu nyúl, a rendőrség pedig már figyelmeztetést is adott ki. Jász-Nagykun Szolnok megyében tarolt le egy biciklista vadnyúl, az eset pedig megdöbbentően hasonló, mint a korábban a hírekben nagy vihart kavart, elütött rolleres esetén. Most egy elektromos kerékpárral a kerékpárúton közlekedő férfi volt az áldozat, a férfi pedig az esti órákban egy kivilágítatlan bicikliúton keresztül tartott hazafelé Jász Boldog házára, amikor oldalról eltalálta az éppen ugró nyúl páros lábbal. Az ütközés erejétől pedig a kerékpáros eleset is sajnos megsérült, az állat pedig tovább szaladt. Az eset kísértetésen hasonlít a pár héttel korábbira, amikor hasonló körülmények között fényes nappal ütött el egy nyúl egy elektromos rollerrel közlekedő fiatalt. Abban az esetben a sisakkamera rögzítette is a hihetetlennek tűnő balesetet. Az azóta csak kung fu nyúlnak, vagy pedig vérnyúlnak nevezett elkövető számos vicces mém főszereplője lett. A rendőrség azonban figyelmeztet, hogy komoly sérülésekkel járhat egy-egy ilyen eset. Oké, akkor abba is kérjük majd a tanácsot, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, ugye? Nem sokára a 8:30, és hogyha 8:30, akkor a Best reggelben azt jelenti, hogy jön a Csak 10 perc rovat, új, friss epizódja Dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel.
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Bevallom őszintén, picit nehezen vállaltam a mai adásnak a témakörét, amiatt, mert én szerintem a óriási összecsapás várható dr. Mórik Gyula meg közöttem. Két különböző tábort fogunk képviselni, és na mindegy, majd megértik időközben, hogy miről van szó. Szóval köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: De most miért nevetsz?
3: Hát csak egy ilyen felvezetés mellett. Én nem vagyok egy ilyen ellenség, én csak szeretném, ha tisztán látnál, és majd ez a gyönyörű rózsaszín köd, ez majd eloszlik a fejed felől, az biztos.
2: Jó, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy hallgatók százai küldtek e-maileket azzal kapcsolatban, hogy beszéljünk a GLP-1 agonistákról. Ezek azok a féle készítmények, amik olyan enzimeket juttatnak be, nem biztos, hogy jó szó ez az enzim, de olyan enzimeket juttatnak be a szervezetbe, ami amúgy is bennünk van, tehát ebből
3: ezek
2: a szempontból.
3: Valljuk be, ezek peptidek.
2: Peptidek, igen. Tehát, és ugye ennek a hatása, ugye ez két lépcsős dolog lehet, volt az első kör, az első csoportja ezeknek a GLP-1 agonistáknak, ami egy lightosabb verzió volt, és volt most már egy továbbfejlesztett verzió, ezután érdeklődött mindenki.
3: Na.
2: Várja, igen. És akkor itt arról van szó, hogy a jó lakottság érzését termelő hormont, tulajdonképpen ezt juttatjuk vissza a szervezetbe, és ezáltal nem lesz étvágya az illetőnek, kevesebbet fog enni, csökken a cukorértéke, tehát hatékonyan mondjuk ezt például rengetegen fogyásra is használják, többek között például, mit tudom, cukorbetegségnek a kezelésére. Eddig jól foglaltam össze, hogy most miről van szó?
3: Alapvetően igen, csak ebben már benne vannak ilyen finom csúsztatások. No, akkor tegyük már ezt rendbe. Tehát valóban ezek a GLP-1 szintre ható anyagok, ezek peptidek. Oké, na most akkor. Az alappeptidet, és itt egy nagyon komoly különbség van, az alappeptidet a természet találta ki. Oké, tehát a működsz és a GLP-1 hormonot pedig normálisan megfelelő szinten van a szervezetedben. Ezt a testet tudja gyártani. Tehát ezért az alap nem védhető le, emlékszel még a korábbi beszélgetésünk, nem védhető le. Mit csinál a gyógyszergyár? Módosítja a molekulát, hogy belehessen adni úgy, hogy egy héten egyszer. Gondolj már bele, hogy ennek az anyagnak a szintje a szervezetedben folyamatos kontroll alatt van. Na most akkor ha te ezt kívülről akarod bevinni, akkor minimum figyelembe kell venni egy csomó belső dolgot, hogy akkor hogy és milyen mennyiségbe vinni. Na de akkor mi történik? A gyógyszergyár módosítja úgy, hogy mindenkinek be lehessen adni egy héten egyszer, puff. És akkor már komoly kérdéseket vet föl a történet.
2: Hát ez az, milyen kérdéseket? Mert engem nem érdekel az, hogy levédeti.
3: Ráöntesz valamit a szervezetedre, amit a szervezeted így titrál, hogy pont annyi legyen, amennyi kell. És akkor úgy gondolod, hogy benyomod egybe egy héten, egyszer, és akkor az mindig megfelelő szint lesz. Ez nem igaz egyszerűen. Uh-huh. Tehát innentől kezdve jönnek a problémák. Oké, az alappeptid, tehát maga, amit a természet gyárt, GLP-1, az jó persze? Az alappeptid beszerezhető, ezt is tegyük rendbe.
2: Akkor miért nem azt kapják a betegek?
3: Na hát azért, mert az nem védhető. És most akkor nagyon fontos kérdést tettél föl, én megválaszoltam neked. Mm. Tehát miért nem azt kapják a betegek? Mert nem védhető.
2: Okay, Gyula,
3: de előre nem lehet betiltani, most figyelj, és ez beszerezhető. Tehát vannak olyan emberek, akik az alap módosítatlan peptiddel vannak kezelés alatt. Ez egy óriási botrány.
2: Ennek a hatása, amiről te beszélsz, ennek a hatása ugyanaz lesz az én céljaimnak az érdekében, mint ami a módosítottél?
3: Így van. ugyanaz, csak ezzel nagyon komolyan kell küzdeni, mert ezt folyamatosan állítgatni kell, megtanítani a betegnek, stb.
2: Ehhez kell orvosi vezetés.
3: Mindenféleképpen kell hozzá.
2: Értem.
3: Tehát ez az, amit ki lehetett venni ezekkel a gyógyszergyári átalakításokkal, rádöntöm és kész. És ebbe is belekaptál, hogy itt is tegyünk egy kísérletet. Volt egy első generációs rész, nem mondunk neveket, erre jött nem túl régen nálunk egy második generációs, ilyen GLP-1 szintre ható gyógyszercsalád, és úton van a harmadik generációs. Ugye, mi a lényeg? Jól mondtad, na, tökéletesen, hogy csökkenti az éhséget, de emellett lassítja a gyomor ürülését, na itt már számos kérdés van. A legújabb generáció még ezekhez a hatásokhoz fogja magát, és a több kalória égetést is behozza a képbe.
2: Tehát tulajdonképpen az már zsírt is csökkent, amit eddig az a második generációs nem tett, ami most jelenleg kapható.
3: Az úgy hatott, hogy korlátozta különböző lépéseken keresztül.
2: Úgy segítő nekem a cukorbetegségben, vagy a cukorértéknek a gyógyításában, hogy nem eszek, és ezáltal mondjuk nem emelkedik a cukorszint.
3: Nem eszel, vagy kevesebbet eszel, így van, és a gyomrodból a benne lévő étel lassabban jut ki a bélbe, és onnantól kezdve hiába eszel hülyeségeket, az lassabban tudja emelni a vércukorszintedet, mert nem jut ki a gyomrodból egyszerűen. Uh-huh. Hát voltak ilyen tesztek, hogy 8-10 óra múlva az étkezés után még bőven ott voltak az ételek. No, mondok egy másik példát, hogy ezek, ugye jönnek ezek a gyógyszerek, persze, mert sokan erre használják, hogy tessúj, mert hát egyébként a cukorbetegséget egészséges lépésekkel is meg lehet gyógyítani. Minek kellene ilyet csinálni? És akkor mi van, ha ezt csinálod? Van például egy másik ilyen nagyon érdekes megközelítése most ennek a történetnek. Ugye tudjuk, hogy a koleszterin szint csökkentők, azok csökkentik a GLP-1 hormon szintedet, ezáltal bizony közelebb tolnak a cukorbetegséghez. Cukoremelkedést, inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget okozhatnak. Oké, de hát ezek a betegségek meg mit csinálnak? Elrontják a belső működésedet, és tovább növelik a koleszterin. Tehát érdemben mit csinálsz, hogy ördögi körbe hajszolt be a beteget? És azt mondjuk, hogy
2: egyik gyógyszerrel előidézel egy olyan állapotot, amivel amit tulajdonképpen
3: a másikkal most kezelned kellene. Így van. És akkor innentől kezdve van egy új injekció, ami majd ez igazából rendbe hozza. De az a baj, hogy ez egy mesterséges szer, és ennek komoly mellékhatásai vannak, ráadásul, és most jön a lényeg, Tibi, a hatása ennek az egésznek egy illúzió.
2: Ne.
3: De. Mert amíg szúrod vele magad, addig úgy néz ki, hogy hat.
2: Hogy úgy néz ki?
3: Hát úgy néz ki, hogy persze sok-sok...
2: Nekem van egy barátom, név nélkül Gábor, bocsánat, konkrét példa. Az, aki a büdös életben nem tudott normális súlyból megmutatkozni, és sírva mondta el nekem, hogy ő végtelen hálás ennek a dolognak, ő 40 kilótól szabadult meg ezeknek a hatására. Itt ilyenkor mindig kockázatelemzést kell végezni, Gyula. 40 kilóval többen annyi betegségre esélyes az ember, hogy elképesztő. Ezekhez képest ezek a rizikófaktorok, meg ennek a rizikófaktora.
3: Nagyon komoly rizikófaktorok vannak hozzá, azért azt tegyük hozzá, de nem ez a baj. Tehát én még abban hajlandó vagyok egyet is érteni veled, hogy ez a testsúlycsökkenés, ez jó. Oké?
2: Oké.
3: Van egy kis mellékhatás, még az is belefér, ez jó.
2: Akkor mi a rossz?
3: De nem mondod a mondat másik végét, és a történetnek sajnos nincsen vége. Ha ezt az egészet abba hagyod,
2: akkor visszajön.
3: A mind, sőt több.
2: Itt még nem tartunk.
3: Na értem, hogy még nem tartunk, csak sajnos fogunk, mert az a valaki, és most természetesen nem a barátodról beszélek, hanem bárkiről, aki túlsúlya van, és azt mondja, hogy hát én ezt le akarom adni, az le tudja adni, jó? Enélkül is meg tudja adni. Nem könnyű, de gyönyörűen meg lehet csinálni, és mi a lényeg? Akkor a szervezeted egészséges lesz. Magától. Itt most azt mondjuk, hogy erre nem vagyunk képesek, oké, kezdjük el ezt szúrni, de csak mikor kezdjük el szúrni? Csak akkor kezdjük el szúrni, hogyha ezt úgy tekintjük, mint egy segítséget, egy első lépést, Tibi, ha nem váltasz életmódot az alatt, az idő alatt, mert most az új szerek olyan szinten durvák, hogy egy 10% alatti zsírtömeggel rendelkező emberről is leszedik, tehát már nem nincs rajtad zsír, de azt is kiszedik belőle.
2: Hát akkor, tehát, ha valaki nem vált életmódot, Gyula, akkor ez minek használja? Arra nem jó, amire ő akarja használni, azt én sem mondtam, hanem azt mondtam, hogy időközben miután nem tud enni, így éppen ezért okafogyottá válik, például koleszterin csökkentő.
3: Eléri azt, akkor menjünk tovább a mondatoddal.
2: Igen.
3: Mi lesz akkor, amikor eléri azt a testsúlyt, aminél nem akar kevesebb lenni?
2: Nem szed koleszterin csökkentőt, ami nem tolja el a GLP-1-nek a dolgait.
3: De mi lesz, ha eléri azt az állapotot, amit szeret?
2: Tulajdonképpen abba hagyja ezt a szurit.
3: Akkor azonnal elindul az összes betegség, meg a betegség ott van a háttérben, ráadásul az nem is gyógyult meg.
2: Csak tünetmentes.
3: Csak tünetmentes, így van, tehát nagyobb problémákkal fogja abban a pillanatban, amikor abba hagyja.
2: És ha tartja, és elindul, ahogy hívják ott,
3: ha életmódot váltott ez alatt az idő alatt, akkor igen, akkor egy része, mert akkor sem marad így, de akkor egy része...
2: Csak ott harcolnia kell majd magával. Igen, mert ott már...
3: Megtartható, és onnantól kezdve viszont kezdődik ugyanaz, amivel egyébként az egészet egészségesen el is tudta volna érni.
2: Oké, és amit most te mondasz, ezek az egészséges peptiddel kapcsolatban, ott nem ugyanez, hogyha abba hagyom, akkor utána megint kezdődik?
3: Igen, ott is ugyanez a probléma, csak ott kevesebb a mellékhatás. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy ez az új szer, ami kijön most, és akkor tényleg nem akarok tovább menni, ezt mindenki gondolja végig. Én ezt most elmondom, és aztán nem akarom ezt a kérdést tovább diszkálni. Oké, tehát igazából a kijövő új szer, az ismerő orvosok úgy fogalmaznak, hogy ez ennek a GLP-1 gyógyszercsoportnak a Ferrari-ja. Tehát horror, amiket elér, tényleg durva, de hagyd mondjam el, nincs ingyen ebéd, nincsenek csodák, tehát gyógyítani, ezek nem gyógyítanak, könyörgöm. Mm-hmm. Ez egy újabb csilliárdos üzlet, egy emberi gyarlóság.
2: Hát azért Ferrari.
3: Oké, okay. És akkor ennyit elmondok, nekem van egy amerikai kollégám, akivel beszéltem, és ő már ezt tesztelte. Uh-huh. És saját magán tesztelt, tehát hol tesztel egy normális hát orvos?
2: Mekkora bolond ez az ember, nem?
3: Hát nem, ő egy kutató, és úgy volt vele, hogy...
2: Hát hogyha ez annyira rossz, hogy ő beszúrja magának, akkor én miért ne szúrjam be?
3: Oké, okay, ő beszúrta magának, de nem, ő nem egy túlsúlyos ember, ő csak az élettani hatásokat akarta kimérni. És van egy csomó, erről ő írt már egy feljegyzést, mert ezt nem nevezném kutatásnak. De ennek az embernek sportol vékony 50 környéki pulzusa volt. Tudod, mennyi lett?
2: Hát gondol, felvitte.
3: 90.
2: Aha.
3: Tartósan 90. Na most azt ugye tudjuk,
2: bocsát, hogy... most a harmadik generációsról beszélünk.
3: A legújabbról, igen. Ami
2: hát amiben van egy termogenikus zsírégető plusz adalék.
3: Pontosan, igen. És akkor...
2: Így van, ami okay. Pörget, ugye? Mise? Hát különben igen, hogy menne le a hasi zsír? Hát
3: értem, Tibi, csak hogy az 50-es meg a 90-es pulzus között 15 év a várható élettartam különbség. Tehát azért ez nagyon más. Tehát elhasználod a nyugalmi pulzusban azokat a szívveréseket, amire szükséged lenne. A szíved nem fogja bírni tartósan. Testhőemelkedés jön, és ami a legfontosabb, ez akkora stressz tett a szervezetére, hogy a CRP értéke 0,3-ről, három fölé, de ez tartósan...
2: Hát az nálad már kiveri a biztosítékot, amúgy különben még háromig jó, különben csak amit a normál.
3: Egyig jó, de...
2: Nálad. A protokoll gyógyításban egy laborértékben háromig még jónak szokták mondani.
3: Igen, azt szokták mondani, de ez nagyon rossz.
2: Tehát tulajdonképpen a faszi kihegyezte magát elég rendesen ezzel a dolgot.
3: Tehát ez az úriember tökéletes egészségben él, hiszen kutatja, tudja, hogy mivel mi a probléma, és ezeket így hip-hop már kimérte. Tehát én azt gondolom, ennél többet nem kell mondani. Jó. Mindenki dönts el. Én azt mondom, hogy nem ördögtől valóak, de csak akkor, ha az alatt, az idő alatt, amit nyer vele az ember, az alatt tökéletes életmódváltás zajlik le, mert akkor van hosszú távú eredmény. Egyébként egy hatalmas illúzió.
2: Jó. GLP-1 készítményekről beszéltünk, pro és kontra. Remélem, hogy sikerült egy picit a kétféle álláspontot megmutatni önöknek, és ezek után gondolják át, hogy mit tesznek. Köszönjük szépen, doktor úr! Holnap megint jelentkezünk. Szép napot neked! Szia-szia!
3: Szervusz!

0: Egy dolog biztos, hogy ma sem fogunk fázni Nyíregyházán, sőt a java igazából még a hétvégétől, olyan vasárnaptól jön, illetve a hét első napjaiban, jövő héten, amikor már karcoljuk, sőt igazából át is léphetjük a 40 fokot. Harmadfokú hőségriadó van érvényben Európa több országában, a vörös riasztás során pedig különleges munkavédelmi előírások léphetnek életbe egyes munkakörök esetében. Olaszországban például már kedden több tartományban bevezették a munkaidőkorlátot egyes szektorokban. Van, ahol 12 óra 30 és 16 óra között kötelező a pihenés. Egyes gazdasági és termelési ágazatokban emiatt az olasz kormány pedig engedélyezte, hogy csökkentsék, illetve ideiglenesen függesszék fel a munkavégzést, a dolgozók pedig az alapbérüket ugyanúgy megkapják erre az időszakra. Hazánkban is szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak a munkavállalókra, hogyha túlságosan meleg van. A magyar munkavállalók munkavédelmi minimumát törvényi keretek szabályozzák, hazánkban pedig szombattól keddig rendeltek el az olaszhoz hasonló harmadfokú riasztási fokozatot. Magyarországon pedig akkor minősül egy munkahely melegnek, ha a munkahelyi klíma meghaladja 24 fokos effektív hőmérsékletet, szabadtéri munkavégzés esetén pedig a napi középhőmérséklet az irányadó, ha az legalább egy napig meghaladja 25 fokot, és az országos tiszti főorvos hőség miatt figyelmeztetés vagy pedig riasztást ad ki, speciális szabályok érvényesek a munkavégzés során. A munkáltatónak ebben az esetben védőitalt, illetve bizonyos esetekben extra pihenőidőt kell biztosítani az alkalmazottak számára. Nézzük például a nehéz fizikai munkát. 28,5 fokos hőmérsékletnél a nehéz fizikai munkát végzőknek óránként 15 perc pihenő jár, 30,5 foknál már 30 percre emelkedik, 31,5 foknál pedig már 45 percre. Az ennél magasabb hőmérsékletnél pedig már speciális hővédő, fényvisszaverő ruha kötelező. A harmadfokú riasztás Magyarországon szombattól lép majd életbe. Friss hírekkel, Andrea, és készül, hogy szoktam ugye mondani, minden óra egészkor és félkor, tehát a következő adag nyíregyházi hír 9 órakor érkezik a Best reggelben.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kerékpárforgalmi hálózata, új kerékpárutak épülnek, illetve hiányzó szakaszok kapcsolódnak be a városi hálózatba. A projekt egyik legjelentősebb eleme a Kálő út mentén valósul meg. A tervek szerint a jelenlegi közös gyalog és kerékpárút folytatásaként új kétirányú kerékpárút épül a Csárda utca, Kálő út, csomópont és Nagyszállás Arató utcája között. A beruházás részeként pedig új kerékpáros átvezetés készül Nyírjes tanya irányába is, emellett pedig korszerűsítik az érintett csomópontot. A fejlesztés révén a belváros és Nagyszállás között megszakítás nélküli biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre. A másik fejlesztési helyszín pedig a Kosbor utca térsége, ahol jelenleg mintegy 150 méteren megszakad a gyalog és kerékpárút a Tesco melletti körforgalomnál és a benzinkúthoz vezető szervízútnál. A kerékpáros átvezetés jelenleg nem megfelelően biztosított, viszont a beruházás során kiépítik ezt a hiányzó szakaszt, valamint biztonságos átvezetéseket is kialakítanak a körforgalom ágain és a szervízúton. A jövőben tehát több szakaszon is tekerhetünk majd Nyíregyházán kerékpárral. Bármilyen járművel megy, legyen az kerékpár, roller, vagy pedig autó, tartsa be a szabályokat, és vigyázzunk egymásra ebben a nagy hőségben, azért mindenki bágyattabb.

0: tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a mai naptól Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Hát ezzel a felütéssel indul a katasztrófavédelmi híradó, Rutkai Dér Vivien pedig gondolom folytatja az aktualitásokkal. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, és köszönöm szépen ezt az aktuális hírt, és remélem már mindenki tudja, hogy a tűzgyújtási tilalom, vagy más néven fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Figyeljünk oda, tegnap is újabb szabadtéri tüzek pusztítottak térségünkben. A legnagyobb kiterjedésű az Nyírmadán volt, a Jókai utcai kertekben 6000 négyzetméteren égett a száraz hű, de a településen a Szabolcs útnál is volt szabadtéri tűz. Ezeken a helyszíneken, tehát Nyírmadán, a Vásáros Naményi és Baktaló rendházi tűzoltók fékezték meg a lángokat, amelyek sokszor van úgy, hogy nem csak a természetet, hanem akár ingatlanokat, épületeket is veszélyeztethetnek. Ezeken a helyszíneken túl Anarcs és Kisvárda között 500, a Nagyhalászi Gyár utcában 400 négyzetméteren égett a vegetáció, de Szatmárcsekén és Jánkmajtison is kellett ilyen jellegű tüzeket oltani. Volt egy járműtűz is, teljes terjedelmében égett egy személygép kocsi a 4-es számú főúton Újfehértó térségében tegnap késő este. A város önkormányzati tűzoltói két gyorsugárral oltották el a tüzet. És nem kacsa a hír, csatornába esett kiskacsákat mentettek szerdán a nyíregyházi tűzoltók. A csatorna fedelet leemelték, majd a kacsákat épségben kiszedték, a kicsik pedig csatlakoztak anyjukhoz. Két személygép kocsi ütközött össze Nyírgyulai és Nyírbogdány között szerda délután. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt, és úttestre dőlt fákat távolítottak el motoros láncfűrészekkel két helyszínen a tűzoltók, név szerint a Baktaló rendházi egység és a Balkány önkéntes tűzoltók. Nyírkarász, valamint Balkány Ordas telep közelében kellett ilyen jellegű műszaki mentést végezniük az egységeknek. Köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánunk mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket és kitartást nektek a mai munkához is.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

Egyre erősebben tűz a nap, még csak 9 óra múlt, de már szinte perzsel és éget. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szint az ország egész területén, írja a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint nagyon erős lehet ma az UVB sugárzás, és nem csak majdnem a következő napokban is. A Hungaromet most arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, ugye napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást, még a strandolás közben is, meg a vízparton is érdemes árnyékos helyre húzódni. Ha pedig nézzük a mai rekordot, valószínűleg nem fogjuk ezt ma megdönteni, 38,3 fokot mértek évekkel ezelőtt Szarvason, viszont vasárnap közel lehetünk a rekorddöntéshez, mert az előrejelzések alapján vasárnap a 40 fok sem kizárt, és bizony 39,9 fok a napi rekord szerepről, ezt mérték annó annak idején, meglátjuk majd, fokozódik a hőség, és mi pedig fokozzuk a nyári dalokat is itt a Best reggelben. Legyen szép napja csütörtökön, június 25-én.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A megszokott hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, viszont a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében torlódás tapasztalható. Kézi erővel végzi a fűnyírást a Magyar Közút a Kert utcán, Incédi soron, majd a László utcán folytatódnak a munkálatok. A Rákóczi új utca találkozásánál közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterület bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás is érvényben van. A Vai Ádám körúton a nyírtáv fő véges korszerűsítést, óvatosak, figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Legyenek körültekintőek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből
3: a legjobb átadjuk.
2: A leghallgatottabbak.

Ennyi volt már a Best reggel, elindult a csütörtök június 25-e, további jó izzadást kívánok mindenkinek, izzadjunk együtt, élvezzük a nyarat. Segít a hangulatban mindjárt Szendi Hajni és Simon Norbert vagyok, holnap reggel 6-tól pedig indítjuk a kánikulai hétvégét.

0: Balaton parton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és 5 ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Toplusz programnak köszönhetően. 2 helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között 2 irányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes-tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a Diákpolgármester Iroda közleményében. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon-nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok. Június 25-e van, és ma a Vilmosokat köszönhetjük fennévnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a Best FM-en. Mindjárt jön a névnaptár, aztán megtanítjuk a kutyát a fekszik parancs szó teljesítésére. A segítségemre ma is Maglóczki Tibor kutyakiképző lesz.

Június 25-e van, és ma a Vilmosokat és a Violákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A Vilmos germán eredetű név a Wilhelm névből származik, az W-vel írták. Azt jelenti, hogy erős akaratú, védelmező, egyesek szerint pedig azt, hogy akarat sisak. A név hazánkban már a középkorban is előfordult, és időről időre azért visszatér a népszerűség listánkra. A híres viselők közül említhetjük Vilmos herceget az Egyesült Királyságból, vagy William Shakespeare drámaírót, akinek a neve magyarul Vilmos. A Violákat is köszönhetjük, ez is egy latin eredetű név, és Ibolyát jelent. A név egyszerre idézi a természet szépségét és nőiességét, emellett muzikális csengése miatt is közkedvelt. A név népszerűsége a 20. század második felében nőtt meg idehaza. Irodalmi vonatkozása is van, hiszen Shakespeare, ha már emlegettük, Vízkereszt vagy Amit akartok című vígjátékában az egyik főhős neve Viola. Ezen kívül ma még köszönhetjük a Galíciákat, a Salamonokat, a Maximusokat, a Máriusokat, a Prospereket, a Szaloméket, a Teofilokat, a Viliszeket és a Vilmoskákat. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel!

0: Rádióval a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: szerintem sokan nem is gondoltunk abba bele, hogy ahhoz, hogy a kutyánknak az alapvető engedelmességi feladatokat megtanítsuk, hogy ül, fekszik, marad, kell egy kis kutyapszichológia, kutyaismeret is. Ebben hatalmas segítséget nyújtott nekünk az elmúlt adásokban Maglóczky Tibor kutya kiképző, és ahogy ígértem, ma megtanítjuk lefektetni a kutyát.
1: Ha ülőhelyzetből szépen lement a kutya, követte a jutalomfalatot, leért a két könyöke, azaz hasal a kutya, fekszik, akkor szépen megkapja a falatot.
0: Mikor mondod, hogy fekszik?
1: Tehát először nem is használok vezényszót, amíg mondjuk ez a mozdulatsor nincs meg. Tehát nem tudja végrehajtani a kutya. Amikor ez már megy, akkor a leültetett kutyának, ha felkínálom a falatot és érdeklődik, ha ezt a mozdulatot már én tudom, hogy ő meg tudja csinálni, hogy ebből lefekszik gyorsan, akkor mondom a feksziket, hogy fekszik, és lerántom a kezem. És ha a kutya követi és lefekszik, akkor jutalmazom. Ugye magasabb szinten pedig majd ezt a kézélet szépen kivesszük ebből a folyamatból, az megint egy próbálkozásos folyamat a részünkről, mert sok kutya, hogyha itt tanulja a fektetést, hogy kézjellel és jutalomfalattal vezetjük rá, hogy mit várunk el tőle, akkor először hiába mondjuk neki, ha már így tud feküdni, de hiába mondjuk neki kézjel nélkül, meg jutalomfalat nélkül, hogy fekszik, nagy valószínűséggel nem fog lefeküdni.
0: Igen.
1: Tehát itt vannak ilyen átmeneti lehetőségek, hogy amiről már beszélgettünk, hogy úgy csinálok, mintha lenne nálam falat, de még sincs, vagy megmutatom neki, hogy van nálam jutalomfalat, de megállok, mint a szobor, megállok mozdulatlanul. Aha. És a kutya elkezd provokálni. Lehet, hogy bögdösi a kezem, megáll, szemembe néz, tanástalanságában lehet, hogy fél perc múlva leül. Hogyha használok klikkert, akkor ezeket jól ki lehet használni, de akár klikker nélkül is működhet ez a dolog. Én csak figyelek.
0: Hát én akkor elröhögöm magam amúgy. Ja, igen.
1: Igen. Tehát tudnunk kell uralkodni is magunkon.
0: Igen.
1: Mert ha egy jó motivált kutya tudja, hogy van nálam falat, és valami lesz, de én megállok, mint a szobor, az egy új helyzet neki. Ezért elkezd provokálni, hogy valami történjen, mert hozzá akar jutni a falathoz. És lehet, hogy elkezdi egy kicsit unni magát, és 3 perc múlva, lehet, hogy 5 perc múlva, lehet, hogy 2 perc múlva, teljesen mindegy. Tehát van egy időintervallum, lefekszik mondjuk. Na abban a pillanatban én egyből rádicsérek, egyből adom a jutalomfalatot, vagy ha használok klikkert, akkor rányomok egy klikket, és kapja a jutalomfalatot. Aha. Utána elhívom a kutyát, és ugyanez, megmutatom neki a falat. Megállok, mint a szobor, nem mozog a kezem össze-vissza, és várok. És meg lehet figyelni, hogy egyre hamarabb bekapcsol a kutya, és itt megint bejön az, hogy mikor mondom a vezényszót. Nem kezdem el mondani, hogy fekszik, fekszik, fekszik, mert azzal mindig kizökkenteném ebből a folyamatból, tehát hagyom, hogy egy kicsit agyaljon, és amikor ő tudja, hogy úgy jut hozzá a falathoz, hogyha valamit csinál, adott esetben ugye az első próbálkozásnál már megvolt a siker, hogy lefeküdt, és egyből megjutalmaztam, tehát egyre hamarabb be fog kapcsolni, tehát tudja, hogy így van, akkor 3 perc, 2 perc, 1 perc, 1/2 perc, 10 másodperc, 5 másodperc, most ez így elnagyoltabb, mert nem így fog működni. Viszont ha ő már tudja, akkor a vezényszót mindig akkor teszem bele, amikor a kutya lefeküdt. Tehát pontosan leért, vagy ha rutinos vagyok, és látom, hogy megmozdul és elindul a fekvő pozícióba, akkor is mondhatom a feksziket, de itt megint meg kell figyelni, mert van olyan kutya, amelyiket kizökkenti, hogyha éppen beszólok, hogy fekszik, akkor lehet, hogy meg fog állni, és nem tudja, hogy most mi van. Tehát ezért inkább megvárom, hogy lefeküdjön teljesen, akkor mondom a feksziket, és ha ez már néhány alkalommal sikerült, 10-20-30 alkalommal, akkor utána mondhatom egyre hamarabb a feksziket. Mert tudja azt, hogy én így meg fogok állni, jutalomfalatot megmutatom, megállok, mint a szobor, és ha ez már sokszor működött, hogy ő lefeküdt és megjutalmaztam, akkor a legkisebb mozdulatára mondhatom, hogy fekszik, vagy akár meg sem mozdul, és lehet, hogy már akkor is lefekszik.
0: De jó.
1: Hát itt nagyon fontos az, hogy megfigyeljük a saját kutyánkat, hogy mire, hogyan reagál. Jó, mert vannak fix receptek, az interneten is rengeteg van, biztos. Azt szoktam mondani, hogy van 1 millióféle megoldás a neten. Biztos, hogy mindegyik jó, az adott helyzetben az adott kutyának, de nekünk azt kell kiválasztani, ami a mi helyzetünkben, a mi esetünkben, a mi kutyánkkal, én kutyámmal és velem együtt működik.
0: Igen.
1: Mert össze kell hangolódnunk. Tehát vannak ilyen fix receptek, de a gyakorlat az mindig az egyéni megoldáson múlik.

Június 25-e van ma, a Vilmosok és a Violák ünneplik névnapjukat. Én Szendi Hajni vagyok, és már is folytatjuk a kalendáriummal. Nyissunk 1903-mal, amikor is ezen a napon Marie Curie, a világhírű lengyel, francia fizikus és kémikus bizony-bizony megvédte a doktori disszertációját, amely a radioaktivitás témakörében született. Ő volt az első nő Franciaországban, aki doktori fokozatot szerzett természettudományokból. Kutatásai forradalmasították a fizikát és az orvostudományt. Később férjével együtt Nobel-díjat kapott. Ő az egyetlen személy, aki két külön tudományágban, tehát a fizikában és a kémiában is megkapta ezt az elismerést. Munkássága máig hatással van a sugárzás kutatásra és a rákterápiára is. 1950-ben ezen a napon Észak-Korea támadást indított Dél-Korea ellen, megkezdve ezzel a koreai háborút. A konfliktus gyorsan nemzetközivé vált, hiszen az ENSZ élén az Egyesült Államokkal Dél-Korea segítségére sietett, míg Kína és a Szovjetunió Észak-Koreát támogatta. A háború 3 évig tartott és hatalmas emberáldozattal járt. A frontvonalak alig változtak, végül fegyverszüneti megállapodás született, de békeszerződés azóta sem jött létre. Az események egyébként máig befolyásolják a koreai félsziget politikai helyzetét. Vidámabb dologgal folytatjuk. 1967-ben ezen a napon a világ első műholdas élő televíziós adásában bemutatták a Beatles híres dalát, ez volt az All You Need Is Love. A műsor több mint 400 millió ember nézte világszerte. A dal a béke és az emberi összetartozás himnuszává vált, és erős üzenetet közvetített a vietnámi háború idején. A Beatles ekkor már a világ legnagyobb hatású zenekaraként működött. A produkciót a londoni Abbey Road stúdióban rögzítették élőben, zenésztársakkal, hírességekkel körülvéve. Ezen a napon Szlovénia és Horvátország hivatalosan is kinyilvánította elszakadását Jugoszláviától, ez 1991-ben történt, és ez elindította a délszláv háborúk időszakát. A döntés válaszreakciót váltott ki Belgrádból, és hamar fegyveres konfliktusba torkolt. Szlovénia 10 napos háborút vívott a jugoszláv hadsereggel, míg Horvátország hosszabb és súlyosabb harcokat vívott. A függetlenség kivívása azonban hosszú távon megalapozta a két ország mai politikai berendezkedését. Az események jelentős változásokat indítottak el egész Közép-Kelet-Európában. 2009-ben, ezen a napon a világ megrendülten fogadta a hírt, hogy elhunyt Michael Jackson, a pop királya. A legendás énekes Los Angelesben 50 éves korában szívleállás következtében hunyt el. Karrierje során több mint 750 millió lemezt adott el, és számos díjat nyert, köztük 13 Grammy-t. Jackson nem csak a zenei part, de a táncművészetet, a klipkészítést és a popkultúrát is örökre megváltoztatta. Halála hatalmas űrt hagyott maga után, rajongói világszerte gyertyás megemlékezésekkel búcsúztak tőle. És akkor menjünk tovább 1956-ra, amikor is ezen a napon megszületett Észak-Macedónia második köztársasági elnöke, ő Boris Trajkovszki, és hát politikai pályafutása során a béke és a nemzeti egység elkötelezett híve volt. 2001-ben fontos szerepet játszott az albán kisebbséggel való megbékélési folyamatban. Elnöksége alatt az ország közeledett az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. 2004-ben tragikus repülőgép balesetben hunyt el, amit sokan nemzeti tragédiaként éltek meg. Először tartottak szavazást női pappá szentelésről, mindez a skandináv evangélikus egyházak közösségében történt 2018-ban, és akkor ezzel zárjuk a mai kalendáriumot. A skandináv evangélikus egyházak közössége történelmi döntés elé került. Először szavaztak hivatalosan arról, hogy a nők teljes jogú papként szolgálhassanak minden egyházi szinten. Már korábban már szolgáltak női lelkészek, ez a döntés az egyház szervezeti struktúrában is megerősítette pozíciójukat. A döntés hátterében hosszú társadalmi és vallási vita állt. Az esemény mérföldkő volt a nemi egyenlőség szempontjából az egyházi életben. A skandináv országok ezzel is megerősítették vezető szerepüket a progresszív vallásgyakorlatok területén. Ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, és aki nem bírja a hőséget, annak nincs jó hírem. Folytatódik holnap is a kánikula. Az általában derült vagy gyengén felhőség mellett csapadék pénteken nem valószínű. A szél is mérsékelt marad. Hajnalban 15-22, délután 29-34 fok között alakulnak a maximumok. Továbbra is extrém erős UV-sugárzásra kell készülni. Védjük a bőrünket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Sokan érkeznek Nyíregyházára. Vízhigiénés intézkedések a kórházban és új tárlat a könyvtárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
4: Egyértelmű, Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen 1-2 napos tartózkodások a jellemzőek.
3: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Borzasztó a hőség, a kánikula, és természetesen ilyenkor az állatainkra extrém módon oda kell figyelni. Hát a bodza az úgy mindig menne sétálni, aztán amikor mondjuk 6 órakor visszük el, akkor a szeme már bevérzik, meg minden baja van, tehát átálltunk erre az este 8-ra. Nyilvánvalóan, aki korán kelő, a legjobb, hogyha még a nagy meleg előtt viszi el a kutyáját sétálni. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor akár egy rövid időre is, de hát akár a nagy meleg a kutyával el kell jutnunk A pontból B pontba. Ilyenkor különösen kell figyelnünk arra, hogy a meleg aszfalt megégetheti a kutya talpát. Nem sokára ezzel foglalkozunk.

Amikor tombol a kánikula, és kimegyünk a szabad levegőre, és mondjuk városban jövünk, megyünk, akkor szerintem érezzük azt, hogy a járdából, az aszfaltból, a macskakövekből, a térkövekből, mint egy ilyen rezsószerűen ömlik felénk a meleg, és

érezzük ezt cipőben is a lábunkon. Na, ha ilyenkor kutyával megyünk, akkor komoly baj is keletkezhet. Figyeljünk nyáron a kutyák tappancsára, mert hogy a nyári kánikulában az aszfalt burkolatok hőmérséklete extrém módon felmelegedhetett, nem csak egy kicsit meleg, hanem nagyon. Akár 50-60 fokos is lehet. Nyilván ez nem csak kellemetlen, de kifejezetten veszélyes is lehet négy lábú kedvenceink számára. A kutyák tappancsán lévő bőr sokkal érzékenyebb, mint azt elsőre gondolnánk. Egy séta húsz tűzforró betonon akár égési sérüléseket okozhat, később ez nagyon fájdalmas sebekkel jár, a kutya elkezd sántítani, és persze jön a fertőzés is, mert hogy mondjuk egy kutyának, hogy ne álljon lábra. De honnan tudhatjuk-e, hogy túl forró a járda? Ez egy nagyon egyszerűen megállapítható sztori. A kezünket rátesszük az aszfaltra 5 másodpercre. Ha ez idő alatt nem bírjuk rajta tartani a kezünket, akkor a kutya tappancsa számára ez már túl forró. Tehát érdemes árnyékos, füves területen sétálni, vagy a sétát a kora reggeli, késő esti órákra időzíteni. Kaphatók ma már speciális védőkrémek, mancsápolók, de léteznek kutyacipők is. Bodzának vettünk, igaz a hó ellen, hogy ugye a só meg a hó ne okozzon neki problémát. Hát komolyan mondom, egy kabaré volt, ahogy szegényebben megpróbált menni, így kapdosta mind a négy lábát, de nagyon-nagyon cuki volt. Ehhez hozzá kell szoktatni egyébként a kutyát a kutyacipőhöz. Ez nem kevés munka és türelem, tehát meg kell, hogy szokja a kutya, hogy valami van a lábán, mert ez neki abszolút nem természetes. De mindenféleképpen tegyük meg az óvintézkedéseket, vigyázzunk nyáron a tappancsokra.

0: megmondom őszintén, hogy a legutolsó beszélgetésünkkor, amikor is Paprika személy szakorvos retina specialista a makula degenerációról beszélt, hát engem roppant mód elkeserített, 50 felett az emberek hát egyre többen szenvednek ebben a dologban, tulajdonképpen hát először így minden megborul, fekete foltot látunk ott középen, aztán már nem tudunk olvasni, majd meg is vakulunk, tehát ugye így, ha szépen végigvesszük ezt a folyamatot, ez borzasztó. A kérdés az, hogy tényleg van-e fény az alagút végén, gyógyítható-e, lassítható-e a folyamat, Paprikával már erről beszélgetünk. Szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Na hát nyugtasson meg minket, ha tud.
1: Igen, tehát igen, vannak kezelési lehetőségek, hogyha a makuladegenerációról beszélünk. Nagyon fontos ezt tudni, hogy nem gyógyítható ez az állapot, de szerencsére kezelhető. Nem mindegy az, hogy a betegség melyik típusában szenvedünk.
0: Ja, hogy több típusa nagyobb, is van, nagyon jó.
1: Igen, két nagyobb típusa van, és ennek az elkülönítése ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis a két típus kezelése az teljesen eltér egymástól. A száraz típus alkotja tulajdonképpen a makuladegenerációs esetek legalább 80-90%-át. Ez a jobbik indulatú betegség, ha lehet ilyet mondani, ugyanis ez nagyon-nagyon lassú látásromlást okoz, ami azt jelenti, hogy akár hosszú évekig stabil maradhat, és akár több év vagy 10 év alatt okoz végleges látásromlást. Ebben a betegségben a sorvadásos tünetek dominálnak, tehát tulajdonképpen itt azon kívül, hogy megfelelő vitaminkomplexeket fogunk szedni, megfelelő időben elkezdve természetesen, mást nem nagyon tudunk jelen pillanatban csinálni ezekkel a szemekkel, de ha megfelelő vitaminokat szedünk, akkor hosszú távon a látásomlás gyorsaságát legalább 30-35%-kal lassítani tudjuk, azért ez is jelentős.
0: Tehát ugyanúgy ott marad ez a folt a látótérben, csak nem lesz nagyobb.
1: Igen, és ez a látótér, ugye ez nem mindegy, hogy mennyire sötét, tehát illetve a torzulások mennyire torzulnak. Ez az életminőséget jelentős mértékben tudja befolyásolni, tehát a végállapot az mindenféleképpen arról szól, hogy a látási és az olvasási képesség az elvész, de a betegségben az a jó, ha lehet ilyet mondani, hogy a perifériás látás egyáltalán nem érintett ebben a betegségben, tehát a makuladegeneráció végállapotában, amikor a központi látás az teljesen elvész, tulajdonképpen a perifériás látással igaz, hogy nehézségek árán, de a betegek önállatóak tudnak maradni. Uh-huh. A másik típus, amelyik a súlyosabb lefolyású és gyorsabb végleges látásromlást okozhat, ez a nedves típusú sárga folt sorvadás, ez abban különbözik a száraz típustól, mint ahogy a nevében is benne van. Tulajdonképpen az éles látás helyén nem csak sorvadásos tüneteket látunk, hanem a látóhártya rétegei közé kis pici apró kóros eregből ödéma, tehát vizenyő, illetve vérzés szivárog a látóhártya rétegei közé, ami szétfeszíti a látóhártya apró vékony rétegeit, és maradandó károsodást okozhat. Ha ebben a típusban nincs megfelelő időben kezelés, akkor a szervezet öngyógyító folyamatai révén tulajdonképpen egy hekk képződik az éleslátás helyén, ami tényleg egy sötét foltot fog eredményezni a látótér közepén. Ebben a betegségben az időfaktor az a kulcs, kulcsa mindennek, hogyha időben kezelés alá kerülünk, amely jelen pillanatban intravitreális vegyzsebgátló készítmények, tehát az éroidon képződést megakadályozó készítményeket jelent, amit a szem belsejébe, tehát az üvegtestbe kell beadjuk. Ha ez időben megtörténik, akkor a látásélességet stabilizálni tudjuk az esetek 80-90%-ában, és ami a jó hír, hogy akár javítani is tudunk a látáson, ez általában ilyen 40-45%-ban sikerül is. De ehhez időben diagnosztizálásra kell kerüljön ez a betegség, és legtöbbször tulajdonképpen ez a legnehezebb része a történetnek. A nagyszámú beteg miatt, akik ugye általában akár a kisebb falvakból, városokból jutnak be a nagyobb centrumokba, ami ugye tudjuk, hogy az előjelzési listák miatt egy picivel nehezített sötétebb mostanság, mint amilyen volt mondjuk néhány évvel ezelőtt. De van lehetőség, igen, tehát korábban ezt is szemfenéki lézerkezeléssel, ezeket a nedves típusú makuladegenerációkat lézerkezelésekkel gyógyítottuk, inkább stabilizáltuk, de jelen pillanatban ezek az injekciók már lehetőséget adnak arra, hogy akár javítani is tudunk a látáson.
0: Borzasztó belegondolni, hogy az embernek nyitva van a szeme, és megy felé egy injekciós tű. Gondolom, ezzel találkozik, hogy ettől aztán mindenki össze-vissza izgulja magát.
1: Igen, igen, tehát nyilván ennek a kezelésnek is megvan a saját protokollja, tulajdonképpen műtéti körülmények között, steril körülmények között történik ennek az injekciónak a beadása, egy szemmegnyitó műtétnek minősül. Nagyon helyi érzéstelenítésben adjuk ezeket az injekciókat, tehát igen, sokkal-sokkal rémisztőbbnek hangzik, hogy úgy beleszúrunk egy tűt a szembe, de szerencsére nagyon-nagyon jól viselik a betegek. Igazából fájdalommal nem jár, olyan fájdalommal, amire számít a betegek, inkább csak picike diszkomfort érzést okoz, és egy pici feszítő érzés, de az a megnyugtató számunkra is, és a betegek is általában mosolyogva szoktak kimenni a beavatkozó helyiségből, és nyilván, hogyha az ember látásáról van szó, azért nagyon sok mindent kibírunk, de nagy fájdalommal nem jár.
0: Inkább kellemetlen, nem, hogy ott ki van az embernek a szeme peckelve, hogy egy napislogja, máshova se tud nézni, ugye? Vérvételnél lefordulunk, de
1: itt. Igen, igen, megvan erre a megfelelő technika, hogy picit eltereljük a figyelmet, tehát amennyire rémisztőnek hangzik, tehát nem kell tőle félni, tehát nyilván könnyű ezt kívülről ugye mondani nekünk, de ez tehát mind a két oldalról pici odafigyelés, kicsi önkontrollt igényel természetesen, tehát mi nekünk a feladatunk, hogy vigyázzunk a betegekre, és amennyire lehet ezeket a kellemetlen kezeléseket a legkevesebb fájdalommal tudjuk kiütelezni, úgyhogy nem kell tőle félni.
0: Na, hát azt hiszem, hogy ez ismét egy olyan téma volt, ami nagyon sokakat érint, és akkor talán ennél is elmondható, hogy talán a rendszeres szemvizsgálat akár a kezdeti stádiumban fényderíthet arra, hogy baj van, nem? Tehát, hogy ne várjuk meg, amíg tényleg látáskiesésünk lesz.
1: Így van, és nem győzök eleget hangsúlyozni a kontrollvizsgálatok, illetve a szűrővizsgálatok jelentőségére, ugyanis abban az esetben, hogyha valaki az 50 éves kort betölti, vagy esetleg ugye a családban volt már makuladegeneráció, akkor évente egy szemészeti vizsgálat, ami egyébként teljesen fájdalommentes, mindenféleképpen javasolt. Ekkor már ki tudjuk szűrni az esetleges olyan kis eltéréseket a szemfenéken, amelyek látás problémát, látásromlást még nem okoznak, de már tudjuk, hogy gond van, és szükség esetén ezeket a visit intervallumokat tudjuk esetleg fél évre, néhány hónapra csökkenteni, és ha úgy alakul, és úgy látjuk, hogy szükség van plusz egyéb műszeres vizsgálatokra, így például az optikai koherencia tomográf vizsgálatra, ami szintén egy fájdalmatlan diagnosztikai módszer, akkor ezt is javasolni tudjuk. És időben kezelés alá kerülünk, és ezt is nagyon sokat hangsúlyozunk, hogy ez az időfaktor, ez fogja meghatározni, hogy ebben a progresszív betegségben mennyire tudjuk lassítani a látásromlást, és esetleg meg is tudjuk állítani.
0: Na hát legyen ez már a végszó. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

Szendi Hajni vagyok, és megismerkedünk ma Carly Simonnal, aki 1945-ben született június 25-én, ő az amerikai zenei élet egyik legkarakteresebb hangja, aki dalszerzőként, énekesként, előadóként is maradandót alkotott. A 70-es évek egyik legmeghatározóbb női előadója volt, legismertebb dala a You Are So Vain, amely máig ikonikusan szólal meg, ha a női erő és irónia találkozik a popzenében. Zenei karrierjét egyébként a 60-as években kezdte, de igazándiból a 70-es években robbant be a köztudatba. Több mint 20 albumot adott ki, számos Grammy-díjjal jutalmazták, sőt, elnyerte az Oscar és a Golden Globe díjat is a Let the River Run című daláért. A filmzenék világában is megvetette a lábát, sokak számára az ő hangja jelenti a klasszikus hollywoodi romantikus zenét. Édesapja Richard Simon, a híres Simon and Schuster könyvkiadó társalapítója volt. Így tulajdonképpen Carly gyerekkora óta kultúrával, művészettel körülvéve nőtt fel. Pályája során számos magánélet és egészségügyi kihívással nézett szembe, de mindig talpra állt és kreativitásával inspirálta hallgatóit. Egyedi hangszíne, érzelmes dalszövegei és őszinte előadásmódja miatt máig sokan példaképként tekintenek rá. Ő az a művész, aki képes volt a saját sebezhetőségét erősséggé formálni, legyen szó szerelemről, csalódásról, önkeresésről. Zenéje összeköti a múltat és a jelent, klasszikusnak számít, de sosem avitt. A mai napig aktív a művészet életben, memoárjai, fellépései továbbra is sokakat megérintenek. Egyszer azt mondta, a legnagyobb szabadság az, amikor többé már nem akarsz olyannak lenni, amilyennek mások látnak.

További kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább egy kis közlekedési infóval. A Szabadság tér 9-en mellett felbontották Nyíregyházán a járdát és a zöld területet. Ez a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt Nyíregyházán a Kisernő-Szarvas utca találkozásánál, illetve az Árok utcán mindkét helyen bújával jelölték a munkaterületet. További közlekedési információk most a hírekben és a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. We'll be right back.

0: maradok távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görögdinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorló iskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra további kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan grillezünk egy jót, hát nagyon meleg, jobb, ha ezt este csináljuk. És nem csak zöldségeket, illetve hát húsokat lehet rápakolni a grillre, hanem van már grillezett kamambert is, hogy pontosan ez hogyan is néz ki, hogy keressük a boltokba, hogy készítsük el. Nem sokára megkérdezem Friedrich Antal séfet.

tengerre szállunk a következő percekben, mert hogy ma van a tengerészek világnapja, amit minden évben június 25-én tartanak. Az ENSZ tengerhajózási szervezete kezdeményezésére 2010 óta. Ez a nap arról a több mint 1,5 millió emberről szól világszerte, akik a tengereken dolgoznak. Hajósokról, kapitányokról, matrózokról, mérnökökről, navigátorokról, mindazokról, akik nélkül a globális kereskedelem és az áruszállítás egész egyszerűen összeomlana. A világkereskedelem több mint 80%-a tengeri úton zajlik. Tehát, amit a boltok polcai látunk, élelmiszertől az elektronikai cikkekig, jó eséllyel tengerészek juttatják el egyik kontinensről a másikra. Munkájuk azonban gyakran láthatatlan marad, magányos, embert próbáló, hónapokra elszakadva családtól, és gyakran zord körülmények között. Ez a világnap egyfajta köszönet is nekik, figyelemfelhívás az ő helyzetükre, a jogaikra és a mentális egészségükre. Emellett arra is ösztönöz, hogy a hajózás környezeti hatásaira is tudatosabban figyeljünk, hiszen az óceánokat nem csak használni, de védeni is kell. Minden évben kampányt indítanak a nap kapcsán, biztonság a tengeren mottó jegyében, és ez nem csak a hajózási szabályokra utal, hanem az emberek testi-lelki biztonságára is, akik nap mint nap az óceánokon szolgálnak. Ha ma vásárolunk egy banánt, kávét vagy új műszaki cikket, akkor érdemes belegondolni abba, valaki talán egy monszun esőben, egy viharos éjszakán dolgozott azért, hogy ez az áru ma eljusson hozzánk.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Dominik Salsa.
1: Nagyon sok alapanyaggal megismerkedtünk, mert az elmúlt hónapokban Friedrich Antal séfnek köszönhetően hát eljött az ideje, hogy bővítsük a sajt ismereteinket, mert hogy ma kamamberrel ismerkedünk meg, ráadásul meg is grillezzük, ha már nyár van. Friedrich Antal séf itt van velünk a vonatúl végén. Szia, Anti!
2: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
1: Na, mesélj a kamambert sajtról egy kicsit!
2: Mindenképpen a kamambert. Én is össze-vissza írogattam, hogy most kamam vagy kamem, igazából kamembertnek kell írni, vagy egy tenni, és ezt először 1791-ben készítette Marie Harel, egy normandiai farmer, aki egy brie-ből származó pap tanácsait követte, mert a brie az egy camemberthez hasonló, de más sajt, nagyon hasonlítanak. A nagy különbség az, hogy a camembert kisebb kerek, a brie pedig egy nagy kerek, megadott méretek szerint kell elkészíteni. 22,9 centi átmérőnek kell, 9 hüvelyk átmérőnek kell lenni, de van, amikor egy nagyobb 14,5 hüvelykes brie készítenek. Na most a camembert ennél egyszerűbb, mert kis formákba készül, és ilyen a 10 centi átmérőjű az átlagos camembert, és ilyen 3,2 cm vastagságoknak kell lenni. Na, ettől azért manapság jobbra-balra eltérünk, de az eredeti verziók azok így működnek. Maga a brie-t az csak brie-be lehet készíteni. A camembertet viszont már nagyon sok helyen készítették, tehát ott nincs levédve az, hogy akkor a brie az a brie faluba, városba készülhet csak, hanem ez egy másik megoldás, úgyhogy nagyon sok helyen készül. Ami másik része, hogy 1890-ben egy mérnök megalkotta a fadobozt, amit be a sajtot állították, és most azért látunk egy csomó camembert sajtot fa kis dobozkába, mert ez egy nagyon jó megoldás. Nem csak az, hogy divatos vagy jól néz ki, mert a divatos már 1890 óta divatos, de maga a szállítás miatt rakták kis fa dobozokba, és azért szállították, és elterjedt így a camembert sajtot, nagyon jól el tudták terjeszteni Európán kívül, Amerikába is, úgyhogy ott is nagyon kedvelt, közkedvelt lett a camembert sajt. A brie-től ellentétben a camembert nem volt annyira erőteljes ízű, de én megmondom őszintén, hogy manapság van, amikor sokkal durvább ízeket találok camembert-sajtban, mint a brie-be, de ez csak az én külön kis tesztem. Magyarországon is gyártanak camembertet. Csehországban Hermelin néven, tehát van egy csomó kis étterem, ahol Hermelint akarsz enni, azt hiszi ez sokan, hogy valami állatot akarnak ráncsozni, nem, Hermelin az ottani camembert, ők olajba pácolják, és úgy is adják, sütik is, tehát különböző verzió van, de például camembert típusú sajtot az Egyesült Királyságban is készítenek, ott Cornish camembert néven forgalmaznak, nehogy már csak camembert legyen, mert akkor ez már a tövé, eszünkbe ne jusson, de még Új-Zélandon nagyon jó camembert sajtot készítenek, nem is gondoltam volna, hogy Új-Zélandig is eljutott a camembert, de igen, tehát nagyon sok helyen el van terjedve, és egy nagyon-nagyon közkedvelt sajt. Maga a grillezés, most nyár van, és mondtam, hogy grillezzünk camembert sajtot. Ezt a gyártás technológia miatt tudunk grillezni, mert az alap camembertet nehezebb meggrillezni, mert gyorsabban megég, és nem azt hozza az eredményt. Most viszont készítenek gyártásilag vékonyabb camembert sajtot, picit vastagabb héja lesz attól, hogy egy speciális anyagot hatnak hozzá, meg préselik egy kicsit, és ezeket lehet jól grillezni, mert ennek akkor már grillezés közben szép ilyen grillezett színe lesz, és közben nem lesz egy annyira olvat, hogy az szétessen, de mégis egy nagyon finom grillezett sajt az eredményünk, úgyhogy én ezt a grillezett camembertet kimondottan szeretem, akár salátával, akár grillezett zöldségekkel, de egy kis gyümölcsel, vagy gyümölcsömmel is ugyanúgy tökéletesen kiváló, úgyhogy bárkinek.
1: Az jutott most eszembe erről a camembertről, hogy meg volt grillezve, hogy pár hete rendeltem étteremből kaját, és nagyon izgalmasnak teltem, hogy feta sajtot grilleztek, és nagyon finom volt, de gondoltam is, hogy megkérdezem tőled, hogy szerinted az hogy csinálják, hogy nem esik szét?
2: Feta sajtok között is különböző állagúak vannak, és vannak kimondottan, amit ott is a grillezésre találtak föl, vagy ki, vagy alakítottak át, annak kevesebb a víztartalma. Általában, amikor megveszed a camembertet, a feta sajtot, akkor egy vízben, sós vízben áll. Ez az eredeti verzió. De amikor ezt egy kicsit préselik, és a víz nélkül egy kicsit szárítják, akkor ezt már egy ilyen grillezhető verzióba alakították át, sűrűbb, egy picit stabilabb. Tehát úgy működik.
1: Tehát akkor abból is olyat kell keresni, amire rá van írva, hogy grillezhető?
2: Hát igen, nem mindegyik grillezhető, mert én próbáltam különbözőeket. Amelyik nincs, nem speciálisan így van kialakítva, sokkal könnyebben törik és elemeire hullik.
1: Hát azért kérdezem, mert hogy én így megfogom a feta sajtot és szétpattad, tehát az egész szétomlik.
2: Igen, igen.
1: Aha, na hát megint okosodtunk. Anti, köszönöm szépen, holnap hívlak újra.
2: Nagyon szívesen, szia!

egy fantasztikus, különleges helyet keresünk fel a következő percekben, hiszen meglátogatjuk az ókori kultúra bölcsőjét, Athént, amely a görög főváros, és hát nem csak Görögország legnagyobb városa, hanem az európai civilizáció egyik legfontosabb bölcsője is. Az ókori világ egyik legjelentősebb kultúr- és tudományközpontjaként Athén a demokrácia, a filozófia, a művészetek és az irodalom fejlődésének színtere volt. A város története több mint 3000 évre nyúlik vissza, és számtalan történelmi esemény színhelye volt. Az Akropolisz, amely a város fölé magasodik, a görög építészet és vallás jelképe. Az olyan monumentális épületekkel, mint a Pantheon, amely az istennő Pallas Athéna tiszteletére épült. Az ókori Athén volt a színház bölcsője is, ahol olyan nagy drámaírók alkottak, mint Szofoklész, Euripidész, vagy éppen Arisztofanész. Filozófusai, Szókratész, Platon és Arisztotelész pedig alapjaiban formálták át a nyugati gondolkodást és a tudományt. A város a modern korban is pezsgő kulturális és turisztikai központ. A mai Athéna a múlt és jelen izgalmas keveréke, ahol a régészeti lelőhelyek között modern kávézók, művészeti galériák és élettel teli utcák találhatók. A város gasztronómiája a mediterrán konyha legjavával várja a látogatókat, a helyi tavernákban pedig a görög vendégszeretet azonnal otthonossá teszi a betérőt. Athén nem csak a történelem iránt érdeklődők számára lenyűgöző, hanem azoknak is, akik élményekkel teli, vibráló városi életre vágynak. Egy séta az óváros macskaköves utcáin, egy látogatás az új Akropolisz múzeumban, vagy éppen egy gyönyörű naplemente örök emlék marad.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és természetesen a híreinket el is lehet olvasni a www.bestfmnyiregyháza.hu-n is, ahol rengeteg a program, és összegezték a Váci Mihály Kulturális Központ eseményeit is. Ugye júniusban volt Szépkorúak Akadémiája, és megtartották a nyíregyházi lemezbörzét is, na de hát vannak kiállítások, amelyek még láthatóak, többek között a zárójel, a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak diploma és záró kiállítása július 18-áig a Pál Gyula teremben, illetve megtekinthető július 25-ig a 67-es úton című tárlat Csoma József festőművész munkáiból, és június 28-áig nézhetjük még meg a Váci Mihály Kulturális Központban a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítást a Nyírbálók foltvarrókör alkotóitól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és öt ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a diákpolgármester iroda közleményében. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok. Hát nálunk mostanában a férjem miatt a válfájdalom az ilyen napi téma között szerepel, de fájt már nekem is a vállam, amire egyszer kaptam olyan fájdalomcsillapítót, hogy bevettem, aztán napokig azt se tudtam, melyik bolygón vagyok, mert hogy így 24-ből szinte 24-et aludtam. Persze a válfájdalomnak rengeteg oka lehet, és ebből kifolyólag kezelési módja is. Nem sokára ez lesz a témánk itt a Best FM-en.

Jaj, de rossz, amikor az embernek fáj a válla, de vajon a válfájdalommal mit üzen a testünk? Hát kérem szépen, megpróbáljuk ezt most kideríteni. Ugye a válfájdalom az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz, amely tulajdonképpen életkortól függetlenül nagyon sokakat érint. De vajon mit üzenhet a testünk ezzel a fájdalommal? A váll, mint a testünk egyik legmozgékonyabb izülete, nagyon sok feladatot lát el nap, mint nap, még úgy is, hogy ugye nyilván erre nem figyelünk, teljesen természetesen használjuk a vállunkat, akkor veszük észre, hogy baj van, amikor ugye fáj, és már nem tudjuk ezeket a mozgásokat elvégezni, de ha minden oké, akkor emelünk, hordozunk, nyújtózunk, és hát természetesen a test kommunikációjában is fontos szerepe van, most is éppen mutogatok a kezemmel, nem tudom miért. Amikor fájdalmat érzünk a vállunkban, az sokszor túlmutat viszont a puszta fizikai okokon, és egyesek szerint árulkodhat a testünk és a lelkünk állapotáról is. Sokak mondják azt, hogy a válfájdalom mögött túlterhelés állhat, például a helytelen testtartás vagy az ismétlődő mozgások miatt kialakulhat izom és ízületi gyulladás is. De van, aki azt mondja, azért fáj a vállunk, mert hogy túl sok terhet cipelünk a lelkünkben. Az irodai munka, a számítógép előtt töltött hosszú órák, vagy a helytelen alvási pozíció is hozzájárulhatnak, hogy fájjon a vállunk. Ez a fájdalom figyelmeztetés lehet, hogy változtatnunk kell tehát a napi rutinunkon, jobban oda kell figyelni a testünk jelzéseire. Lelkileg a vájfájdalom gyakran az elvárások és a teher szimbóluma, amikor valaki túl sok terhet vállal magára, legyen az munkahelyi, családi vagy érzelmi, a vállában érezheti ezt a nyomást. A fájdalom tehát lehet egyfajta figyelmeztetés is arra, hogy túl sokat cipelünk magunkkal, ideje elengedni a felesleges terheket. A krónikus válfájdalom pedig gyakran kapcsolódik az elfojtott érzelmekhez is, a meg nem oldott konfliktusokhoz. Az a bizonyos nehéz vál kifejezés nem véletlenül él a köznyelvben. A testünk valóban megőrzi a lelki terheket, és fájdalom formájában is jelezheti, ha valami rendben, nincs rendben velünk odabenn. Fontos azonban, hogy a válfájdalom kezelése ne csak a tünetekre koncentráljon, hanem az okokat is keressük meg. A gyógytorna, a masszázs, a megfelelő testtartás kialakítása és a rendszeres mozgás segíthet enyhíteni a fizikai panaszokat. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni, hogy milyen lelki terheket hordozunk, és szükség esetén beszélgetni, ha kell szakemberrel, hogy ezeket feldolgozzuk. Ne feledjük, a test és a lélek szoros egységet alkot, és amikor fáj a vállunk, az nem csak fizikai, hanem lelki figyelmeztetés is. A válfájdalom tehát egy üzenet, egy jelzés arra, hogy fordítsunk több figyelmet önmagunkra, és találjuk meg a testi-lelki egyensúlyt. Ha nem hagyjuk figyelmen kívül, és megfelelően kezeljük, akkor bizony, hamarosan újra szabadon és könnyedén mozgathatjuk a vállainkat, akár a mindennapok terheit is nélkülözve.

0: Az itt a gyom.
1: Domák Zita dietetikussal beszélgetek itt a Kalóriadóban. Szia Zita, üdvözöllek!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Én azt gondolom, hogyha valaki az interneten jön, megy, olvasgat, akkor mindig észreveszi, hogy vannak ilyen sláger, riogató témák, hogy na, ezt ha megesszük, akkor az hosszú távon tuti biztos, hogy a temetőbe vezet. Egy időben állandóan ezt hallottuk az E betűről, azt mondták, fogjuk meg a kezünkbe a terméket, amin E betű van, tegyük is vissza. Én megpróbáltam egyébként akkor abban az időben nézegetni a termékeket, és rengeteg E betűs volt. Na most ugye legutóbb már beszélgetünk arról, hogy van A, B, C, D és E jelölés, ezeket színekkel emelik ki, az E az, amit ne együnk meg, vagy nagyon keveset, és ennek piros a színe. A kérdés az, hogy tényleg rettegett mumus-e az, ami E betű van?
2: Azt kell tisztázni, hogy az egyik, amit mondtál, az egy rövidített dolog a különböző adalékanyagoknak, tehát ott a sűrítőanyagoknak is lehet E száma, akár az édesítőszereknek is, tehát nem minden E betű az ördögtől való dolog, ez igazából egyszerűsíti az élelmiszeripari gyártóknak tehát nem akarja kiírni azt a hosszú anyagot, amit ő belerak, de nagyon sokszor már E kategóriába sorolnak egy citromsavat, vagy bármi egyebet, tehát nem kell egyből rémeket látni, ha az van a terméken, hogy E, nem tudom, 320, hanem itt azt kell nagyon-nagyon okosan végignézni, hogy mennyi E-ből áll, milyen adalékanyagokat használnak, mert lehet, hogy csak mondjuk egy állagot szeretnének elérni, és azért tették bele az E-t. A másik, amiről beszéltünk a korábbi adásokban, az a Nutri-Score, az egy rém egyszerű dolog, az a terméknek az elején van általában jobb alsó sarokban, és abban segít a késztermékeknél, hogy minél több egészségügyi előnye van annak a terméknek, bekódolták, pontszámokat adnak, és minél több pontszámot tartalmaz az a termék, annál inkább a zöld vagy a sötét zöld kategóriába, AB-be kerül. Ha nincsen sok előnye annak a terméknek, és az előnyök itt a pontszámok úgy adódtak, hogy telített zsírtartalma van, sok benne a cukor, magas a sótartalma, és akkor így a pontszám nem lett meg, és ezért mondjuk ők visszasorolódtak, vagy ott vannak az E kategóriába. Ilyen egyébként például ha nagyon szeretjük most a melegbe enni a jégkrémeket, akkor a jégkrémeknek a dobozán is láthatunk ilyen E számokat, mert hogy ugye hozzáadott cukortartalmuk magas, általában nem a jó minőségű csokoládéból vannak bevonva, tehát elég sok akár pálma zsír tartalmaz, ami növeli a telített zsír bevitelt, és ez nem jár hosszú távon egészségügyi előnyökkel. Tehát nem az a gond, hogy ebből eszünk, hanem az a gond, hogy ezt ha gyakran fogyasztjuk ezeket a termékeket.
1: Tehát akkor ez mindegyikre igaz, nem? Tehát, hogy amin E-betűs dolgok vannak, vagy piros, ehetjük, csak ne vigyük túlzásba.
2: Így van. Tehát arra figyelmeztet tényleg egy piros lámpaként, hogy mértékletesen szabad ezeket fogyasztanunk.
1: Van olyan E betű, és itt nem a pirosra gondolok, hanem tényleg, ami az adalékanyagokat jelenti, amit ha meglátsz, rögtön visszateszed a polcra a terméket?
2: Nem, engem az szokott dietetikusként megrémiszteni, ha nagyon sok ilyen E jelöl. Egy-egy E-nél oda is írják, hogy az mi egyébként nagyon sokszor, pont azért, hogy tájékoztasson, hogy ne rémisszen el, és lehet, hogy ez csak egy emulgálószer, egy sűrítőanyag, akkor nem szokott megrémíteni, sőt, ugye az édesítőszereket is jelölik ezekkel az E-kkel, tehát itt azt arra is utal. Én leginkább azt szokottam kerülni, amikor már nagyon hosszú a lista az összetevőkben, hogy miből áll, és már messze van a terméktől az tehát, hogyha mondjuk egy kenyérről is beszélünk, az eleje a liszt, meg a víz, meg a só, és utána egy nagyon hosszú lista van arról, hogy milyen lisztkezelők, meg adalékanyagok, meg emulgálószerek, meg tartósítószerek vannak benne. Na, azokat én például dietetikusként igyekszem minél inkább ritkán fogyasztani.
1: Egyszer Lár András beszélt erről Besenyő Pista bácsiként, és fejtette ki, hogy térfogat növelő. Tehát, hogy miért van benne térfogat növelő? És ez nagyon klasszul kifejti, hogy egy rizszemből lesz a térfogat növelőben, nem tudom, egy kilós kenyér. Szóval, hogy tényleg azért szembe találkozhatunk érdekes dolgokkal. Fontos azonban, hogy tudatosan vásároljunk, és most ebben segítettünk. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.

0: Nyíregyháziak.
1: A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
3: Szászáron 9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Q10-zel foglalkozunk most, kiderítjük, hogyan hat a Q10 koenzim napi használata természetesen a bőrünkre. A Q10 egyre elterjedtebb összetevő, mivel képes késleltetni az öregedés vizuális jeleit. Antioxidáns, csodatevő a ráncok elleni küzdelemben, valamint a bőr természetes színének ragyogásának fokozásában. Ha a megszokott bőrápolási rutinunkat szeretnénk kiegészíteni, hozzáadni a jól megszokott E-vitaminhoz és C-vitaminhoz valamit, vagy szeretnénk fokozni az öregedés gátló bőrápoló összetevőket, akkor a Q10 koenzim tökéletes választás lehet. A koenzim Q10 vagy az egyik legerősebb antioxidáns vegyület, és a szervezetben természetes módon is megtalálható. Zsírban oldódó tápanyag, amit a sejtjeink mitokondriuma rejt magában. A mitokondriumok a sejt erőművei. Energiát termelnek, üzemanyagforrás. A CoA Q10 a mitokondriumok elsődleges antioxidánsa, amely energetizálja a sejteket. Segít eltávolítani a sejtekből a szabad gyököket, melyek felhalmozódva károsítják és öregítik a sejteket. A Q10 koenzim tehát a sejtek megújulását segíti, de döntő szerepet játszik a szisztémás gyulladás csökkentésében is az egész szervezetben. Éppen ezért a szív egészségével és a krónikus gyulladások csökkentésével kapcsolatos egészségügyi előnyei miatt is foglalkoznak vele a kutatások. Ez a hatóanyag a bőrbe épülve valósággal újjáéleszti a fáradt és stresszes bőr megjelenését, csökkenti a ráncokat, üdévé teszi a tónust, segít fenntartani a bőr elasztin és kollagén tartalmát. A csodás vegyület természetes szintje azonban a kor előre haladtával sajnos csökkenni kezd, ezért szükséges a pótlása, bejuttatása kozmetikumokkal vagy étrendkiegészítőkkel. A Color azt írja, hogy a Q10 a bőr általános regenerálásán és fiatalításán túl kiváló például a nap, illetve UV okozta káros hatások kivédésére is. Kiegyenlíti a bőr tónusát és textúráját, csökkenti a sejtszintű gyulladást és elősegíti a méreganyagok távozását.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ezt programokkal teszem. Jön a Fakanál Fesztivál június 27-én, egyébként maga a rendezvény az jubilál, hiszen 10. alkalommal szervezik meg Nyírszőlősön a Kollégium úti közösségi parkban. Országos gépész-kovács találkozót szerveznek, ez lesz a 18. a sorban, Balkányban a Pallangi Airporton, illetve hát jön a lapozgató könyvklub is, hát sok amerikai filmben látjuk, hogy így összeülnek az emberek, elolvasnak egy könyvet, megbeszélik, majd azt beszélik meg, hogy mit olvassanak legközelebb, hát tulajdonképpen ez a lapozgató könyvklub is erről szól. Most Jane Austen műveiről van szó, június 30-án várják az érdeklődőket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, a kölcsönzői térben, az idegen nyelvű könyvsarokba kell menni, ott fogják majd ugye székeket berendezni, és lehet egy jót beszélgetni Jane Austenről, tehát nagyon-nagyon romantikus lesz a hangulat. Lehet, hogy utána meg valami krimi mellett döntenek, ki tudja, majd a programajánlóból mi is megtudjuk, ha ezt elküldik nekünk. No hát, jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap újra remélem összefutunk így az éteren át. Szendi Hajnit hallotta ma is itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Boldogkő váralján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárásték. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Sokan érkeznek Nyíregyházára. Vízhigiénés intézkedések a kórházban és új tárlat a könyvtárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
4: Egyértelmű Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen egy-két napos tartózkodások a jellemzőek.
3: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: A naptárt nézve kis péntek, csütörtök 25-e délután, 2 után 3 perccel. Újra köszöntöm, Dékán István vagyok. Van előttünk 4 óra is. Nem fogok tétlenkedni, mindent hozok, ami kell. Lesz itt majd egészségesszencia, játék, jó dolog. Tartson velem!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Énekelt a Hanson, ez volt a Mbappé, és majd az Umbrella, Chris Brown-nal, Jay-Z-vel, meg Rihanna-val. Ernyőre talán nincsen szükségünk, olyannyira nincs, hogy legfeljebb napernyőt vigyen magával. Odakint tikkasztó a hőség, 32 fok, igazából csak a mérsékelt észak-keleti szél, nyújthat némi hűsölési lehetőséget, na meg az árnyék. A fák jó voltából a városban sétálva azt érzi az ember, mint hogy a grillrácsra ültetnék, mert ott az épületek is nyomják magukból ki, tényleg nagyon nagy a forróság. A folytatásban még nem csökken a hőmérséklet olyannyira, hogy 20 órakor is 28 fokot mérhet majd, és még inkább oda csavarnak a következő napokban. Pörög a hőségriadó, nagyon figyeljünk embertársainkra, kisállatokra, kutyákra, a nyuszikra, a cicákra, a szomszédnénire, bácsira, és mindenkire, hiszen bárki bármikor rosszul lehet ebben a melegben. A megfelelő folyadék pótlásnál talán nincs is fontosabb, és jó, hogyha tudja kerülni a fizikai munkát, tudom, hogy könnyű beszélni, hát ez az ajánlás. A gombák magas szintjére számoljon odakint, aztán itt van a pázsit fűfélék, az utifű és a csalánfélék közepes szintje, a lórum, a hárs és a szelíd gesztenye alacsony szinten, úgyhogy a pollen terhelés is magas, ezzel is érdemes készülni. Az umbrella pedig már pörög. Unique-kal folytatjuk, aztán itt lesz majd Cardigans és Tom Jones a Burning Down.

megváltatjuk. Leszek a bal.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

És hol van már ez a banda is? A Pussycat Dolls énekelt hás-hás után, majd a TNT tiltott percét hallgatjuk, előtte meg nézzünk a kórházba. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye oktató kórházban végzett vízminőség ellenőrzés során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amelyek indokolttá tették a megelőző intézkedéseket. A cikket így olvashatja a Best FM oldalán. Tovább folytatva a gondolatot, a vizsgálatok Legionella baktérium jelenlétét mutatták ki. Fontos hangsúlyozni, hogy a Legionella a természetes vizekben is előfordulhat. Jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy megbetegedés történt, vagy közvetlen egészségügyi veszély áll fenn. Így olvasható a cikk. Semmiképpen ne pánikoljunk, várjuk meg a végeredményeket, nézzük meg az intézkedéseket. Bármi történik itt a Best FM-en, majd hozzuk a hírtéletet, tájékozódhat Best FM Nyíregyháza. Itt van a cikk. TNT-vel folytatjuk a tiltott perc után a Flip the Script-dal. Jöjjenek is Funky és Troy Hansen Dear.

játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Szét szeretlek Olá Helénával, a Halott pénzzel, ugye Marsalkó Dávid énekelt, az Outside pedig a Red Hot Chili Peppers-től érkezik a folytatásként. Kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat, várható volt az intézkedés, hiszen a csapadék hiány ezt indokolja. Eddig azért voltak olyan vármegyék, ahol ez az intézkedés még váratott magára, de ennek vége. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, pásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon a tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Olvassa a Best FM oldalán, ha történik valami, akkor majd szólok. És hát folytatjuk itt az Other Side, itt a Red Hot Chili-nek, Kanye West-tel, a Stronger-ral is mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent egy óránk itt a kis péntekben, játszunk. A folytatásban a Pizza Mafia játéka ma is itt van velünk. És hát ma is pizzákat nyerhet a szuper pizza menüt egészen pontosan a Gusztóval és a bolognézzel. Minden más kiegészítést majd a hírek után, egyébként keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbefogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körök és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. Legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma is szinte zavartalan lesz a napsütés, és sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénklökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. A csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcs hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 3 óra után, a Pizza Mafiás játékunk pedig elindult ebben az órában egészen 4 óráig. Erre fókuszálunk, hogy ön egy jó kis pizzát nyerhessen, egészen pontosan 2-t, a Gusztót és a Bolognéz pizzákat, és hát ezért csak kommentelnie kell, keresse a bejegyzést Facebook oldalunkon.

0: A Dirty talán a legismertebb dal Christina Aguilera palettájáról, itt pörgött a legnagyobbak között, és a főnököm jön Magna Cum Laude dal. Már be is készítettem a játékunkat, megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kiszámolgatás vár ránk, és csak őszintén, mikor töltötte a 30-at? Így várom üzeneteit ebben az órában, és hát akár a buliról is írhat nekem néhány sort vagy képeket is. Nagyon szívesen nézegetnék, beszélgessünk erről ma, aztán majd én is elárulom, jó? És közben jöjjenek a tanok. A Magna Cum Laude, aztán itt a C-Block, meg Filó, sikere jó, ha itt vagy.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

Pilótól a dal, jó, ha itt vagy, itt a legnagyobbak között, és a Black Eyed Peas készülődik, az első és talán legnagyobb dobásuk a Where is the Love nem sokára. Arra vagyok kíváncsi, mikor töltötte a 30-at, ez a mai beugró kérdésünk, a Pizza Mafia játékában így vehet részt, ha megkeresi a bejegyzést Facebook oldalunkon, és ott válaszol a kérdésre, illetve hát erre a kérdésre, mikor töltötte a 30-at. Jöhetnek a buli képek, jöhetnek a buli sztorik, mindenre is kíváncsi vagyok, csak őszintén, aztán majd én is mesélek. És jönnek már az első üzenetek, Anitától érkezett a legelső, volt a leggyorsabb, azt írja 2021-ben. Ibolya 2001-ben, Attila pedig 12 éve. És van itt másabb korosztályból is hozzászólás, Attila azt írja 9 év múlva. Attilái közös Facebook oldaláról jött a hír, kereken 20 éve, mintha csak tegnap lett volna. Mondjuk nem tudom én, a 20 éves emlékeim már azért megfakulóban. 2024-ben Alexandra üzenete, idén szeptemberben, ez pedig Jolántól jött, köszönöm szépen. Már látszik, hogy különböző korosztályból érkezünk, és hallgatjuk a Best FM-et, így azért elmondható, hogy mindenki megtalálja a kedvencét. Azt gondolom, hiszen akkor nem lennének ilyen üzenetek, ugye? Na nézzük a dalokat a folytatásban, a Black Eyed Peas, meg Zola, újdonsága, sehova se passzolok címmel, ugye ez már a szóló

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egy újabb remek dal a Melóhoz, Nutris a Mac-nél énekelt, és majd a Soulwave Szakács Gergővel folytatja minden tévedése mindjárt. A játékunkat pedig ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához egészen pontosan, mint minden nap, minden hétköznap, ma is egészen 4 óráig ezzel foglalkozunk, amikor kiderül, hogy kiviheti haza a szuper pizza menüt, benne a két pizzával, a Gusztóval és a Bolognézzel. Hát ezért érdemes keresgetni, kommentelni, megírni azt, hogy mikor töltötte a 30-at. Egy kis számolgatása, mai feladat tehát, nézzük az üzeneteket. Barbie hozzászólt, azt írja, ú, már 17 éve, mindjárt kétszer, ez már egy szép kerek évszám lesz, úgy látom, Ildikó üzenetét olvashattam. Ágota egy kicsit mellébeszélősre fogta, azt írja, kiszámolja. Szerintem a 30 az egy mérföldkő. 30 alatt még úgy vagyunk vele, hogy hát fiatalok vagyunk, gyermekek vagyunk, 30 után pedig inkább már felnőttnek érzi az ember magát. Legalábbis én a saját példámból kiindulva, és akkor menjünk tovább az üzenetekkel. Itt van Zoltán hozzászólása, ő nem akart számolgatni, egyszerűen csak ide bígyeztette, 55 idén, és egy másik hozzászólás egy másik Zoltántól, 2007-ben, mintha csak tegnap lett volna. Hát ennyire emlékszünk a 30-ra. Így várom üzeneteit, van idő, fél időben járunk, jöjjenek a dalok a folytatásban Szakács Gergőiktől, Neótól, és majd a Jetlaggel repül az idő.

Itt érek át a jetlag, repül az idő, szalad az idő, nem csak a hétköznapokban, a munkában, hanem tényleg észre se vesszük, elszalad egy hét, elszalad egy hónap, elszaladnak a 20-as évek, és itt vagyunk már, valaki 40 derekán, valaki 30 derekán, de kaptam én egy üzenetet közel 60-ról is, szóval így állunk, várom még hozzá szólását, durva 20 percig, mikor töltötte a 30-at, így beszélgetünk a mai napon, én egyébként 82-es születésű vagyok, szóval annyira nem nehéz kiszámolni, hihetetlen gyorsan repült el ez a 14 év. Akasztották a hóért, és akkor nézzük az ön üzenetét. Éva azt írja, már 7 éve, Ildikó pedig annyit írt, hogy 42 éve. Kezi csókolom, nyugodtan mondhatom szerintem. Szia! 2007-ben, 2007 9. 16 egészen pontosan Ildikó üzenetét olvastam, várom még az ön hozzászólását. Van időnk, 20 percünk, használja ki az alkalmat, és nyerjen a Pizza Mafia játékában szuper pizza menüt. Majd a hírek előtt nem sokkal, addig itt a Sugar Babes, na meg Melody Maker és IMF is hoz egy 2000-es beli emlékmorzsát.

A hangulatot a Melody Maker fokozta, és IMF-el mindjárt folytatjuk. Annyira örülök, hogy tudunk őszintén beszélni. Az ember általában a korát nagyon el szokta titkolni, de meg a belső gondolatait pedig. Itt azért napról napra mi ezt megbeszéljük, egy kis közösséget kovácsolva, egy kis Best FM hallgatóságot kovácsolva, egy kicsit, mintha ismernénk egymást, ugye? Legalábbis én így vagyok ezzel, és tényleg minden üzenetért hálás vagyok. Nagyon-nagyon sokféle üzenet érkezett, és várom még az önét is, hiszen csak így adhatok esélyt a pizzákra, hogy megnyerje a szuper pizza menüben a Pizza Mafia játékában, mely egészen 4 óráig itt pörög a Best FM-en hétköznaponként, és csatlakozni még nagyjából 10 perce van, IMF dala pedig addig pörög.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra a fókusz a közlekedésen, itt a hírek után, most pedig tegyünk pontot a Pizza Mafia játékába, mely ugye minden hétköznap itt pörög a Best FM-en. 3 és 4 óra között ekkor van esélye, lehetősége, hogy hazavigye a Pizza Mafia nyereményét, ajándékát, a szuper pizza menüt, melyben ma is a Gusta és a Bolognese pizzák vannak, ezeket holnaptól át is veheti majd a nyertes. Oda kell menni, mondani, hogy így nyert a Best FM-en, így hívnak, ekkor nyertem, mert azért lehet, hogy néhány napot csúsztat majd a nyeremény átvételére. Szóval akkor ott le kell ülni, meg kell várni, hogy megsüssék a pizzát, hiszen ez majd, mint ahogy lenni szokott a Pizza Mafiánál mindig, friss és ropogós, illatos, és nem is tudok mást mondani, mert egyszerűen meg kell kóstolni. Beáta tutira megteszi majd, hiszen ma ő nyert. Nézzük az üzenetet. 25 éve lesz, 28 nap múlva. Mármint, hogy töltötte a 30-at. Hát gratulálok. Remélem, majd akkor is ír egy üzenetet, amikor éppen ünnepel, vagy jöhetnek képek is. Jó étvágyat kívánok a szuper pizza menühöz. Köszönöm mindenki hozzászólását. Ne feledje, holnap újra játszunk. A péntek még a miénk, így a játékban. Most pedig jöjjenek a friss hírek Anditól, aztán 4 órakor pedig a közlekedéssel készülök.
0: 93.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és 5 ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Toplusz programnak köszönhetően. 2 helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között 2 irányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes-Tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a Diákpolgármester Iroda közleményében. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Pörögjenek akkor a közlekedési infók. 4 perccel járunk 4 óra után. Továbbra is a Best szól itt a 103.9-en. Köszönjük, hogy ránk hangolt. Itt van velünk, üljünk az autóba is. Kicsi gáz, mérsékelt tempó. Ez nagyon fontos. Ide várom majd kiegészítéseit. Én pedig hozom a dalokat már is. Nina Sky kezd.

minden másképp lesz a Dalblaze-zel és Diazzal. Hát azt hittük, hogy minden másképp lesz, amikor ezerszer említettük, hogy itt az újabb közlekedésbiztonsági kampány, de hát nem tartottuk ezre, vagy nem tekertünk a Best FM-re, ahol jönnek a legfontosabb hírek, talán nem is

folytatódik a kasszálás. Nagyobb, jóval nagyobb oldaltávolsággal közelítsen a kasszálás területéhez. Ők is vigyáznak ránk egy nagy ponyvával, hogy nehogy valami kő vagy valami odapattanjon az autóhoz, mi is adjuk meg a kellő oldaltávolságot ezzel biztosítva az ő épségüket. Jöjjenek az útinfók 30 333 103 9. Aztán tegyünk egészségünkért, jön a csak 10 perc, majd fél ötkor. A téma érdekes, GLP-1 készítmények pro és kontra jönnek, tehát az érvek majd kutatási eredményekre alapozva. De megpörögnek a dalok is, a Fatboy Slim kezdi.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Valahol itt a Bagosi Brothers Company dalát hozhattam, és a folytatásban a Csak 10 perc Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával, GLP-1 készítményekkel, ide jönnek majd a pro és a kontra érvek, hogy mire jó, miért nem, meg mit csináljunk ezzel. Míg előtte azért nézzünk körbe, hogy mivel találkozik még az utakon. Közműfedél helyreállítási munkák a Rákóczi és az Új utca találkozásánál, Szabadságtér 9 szám mellett még mindig a felbontott járda a zöld területet érintve okozza a közlekedési problémát. Kábelfektetés Kisernő és a Szarvas utca találkozásánál erre is extra figyelmet fordíts. A üzeneteit várom a folytatásban is. 30 333 1039. Nagyon meleg van, de koncentrált lehet az autóban. Mindenképpen a folyadék pótlására extra figyelmet fordítson. Ilyenkor dupla annyit kell inni, pláne hogy tűzforró az autó, ugye? Akkor folytassuk, ez a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Bevallom őszintén, picit nehezen vállaltam a mai adásnak a témakörét, amiatt, mert én szerintem ma óriási összecsapás várható Dr. Móri Gyula meg közöttem. Két különböző tábort fogunk képviselni, és na mindegy, majd megértik időközben, hogy miről van szó. Szóval köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Szervusz, doktor úr!
4: Szervusztok.
3: De most miért nevetsz?
4: Hát csak egy ilyen felvezetés mellett. Én nem vagyok egy ilyen ellenség, én csak szeretném, ha tisztán látnál, és majd ez a gyönyörű rózsaszín köd, ez majd eloszlik a fejed felől, az biztos.
3: Jó, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy hallgatók százai küldtek e-maileket azzal kapcsolatban, hogy beszéljünk a GLP-1 agonistákról. Ezek azok a féle készítmények, amik olyan enzimeket juttatnak be, nem biztos, hogy jó szó ez az enzim, de olyan enzimeket juttatnak be a szervezetbe, ami amúgy is bennünk van, tehát ebből
4: ezek
3: a szempontból.
4: Valljuk be, ezek peptidek.
3: Peptidek, igen. Tehát, és ugye ennek a hatása, ugye ez két lépcsős dolog lehet, volt az első kör, az első csoportja ezeknek a GLP-1 agonistáknak, ami egy lightosabb verzió volt, és volt most már egy továbbfejlesztett verzió, ezután érdeklődött mindenki.
4: Na.
3: Várja, igen. És akkor itt arról van szó, hogy a jó lakottság érzését termelő hormont, tulajdonképpen ezt juttatjuk vissza a szervezetbe, és ezáltal nem lesz étvágya az illetőnek, kevesebbet fog enni, csökken a cukorértéke. Tehát hatékonyan mondjuk ezt például rengetegen fogyásra is használják, többek között például, mit tudom én, cukorbetegségnek a kezelésére. Eddig jól foglaltam össze, hogy most miről van szó?
4: Alapvetően igen, csak ebben már benne vannak ilyen finom csúsztatások. No, akkor tegyük már ezt rendbe. Tehát valóban ezek a GLP-1 szintre ható anyagok, ezek peptidek. Oké, na most akkor. Az alappeptidet, és itt egy nagyon komoly különbség van, az alappeptidet a természet találta ki. Oké, tehát működsz, és a GLP-1 hormonot pedig normálisan megfelelő szinten van a szervezetedben. Ezt a testet tudja gyártani. Tehát ezért az alap nem védhető le, emlékszel még a korábbi beszélgetésünk, nem védhető le. Mit csinál a gyógyszergyár? Módosítja a molekulát, hogy belehessen adni úgy, hogy egy héten egyszer. Gondolj már bele, hogy ennek az anyagnak a szintje a szervezetedben folyamatos kontroll alatt van. Na most akkor ha te ezt kívülről akarod bevinni, akkor minimum figyelembe kell venni egy csomó belső dolgot, hogy akkor hogy és milyen mennyiségbe vidd be. Na de akkor mi történik? A gyógyszergyár módosítja úgy, hogy mindenkinek be lehessen adni egy héten egyszer, puff. És akkor már komoly kérdéseket vet föl a történet.
3: Hát ez az, milyen kérdéseket? Mert engem nem érdekel az, hogy levédeti.
4: Ráöntesz valamit a szervezetedre, amit a szervezeted így titrál, hogy pont annyi legyen, amennyi kell. És akkor úgy gondolod, hogy benyomod egybe egy héten, egyszer, és akkor az mindig megfelelő szint lesz. Ez nem igaz egyszerűen. Tehát innentől kezdve jönnek a problémák. Oké, az alappeptid, tehát maga, amit a természet gyárt, GLP-1, az jó persze? Az alappeptid beszerezhető, ezt most akkor ezt is tegyük ebbe.
3: Akkor miért nem azt kapják a betegek?
4: Na hát azért, mert az nem védhető. És most akkor nagyon fontos kérdést tettél föl, én megválaszoltam neked. Tehát miért nem azt kapják a betegek? Mert nem védhető le.
3: Gyula, de előre
4: nem lehet betiltani, most figyelj, és ez beszerezhető. Tehát vannak olyan emberek, akik az alap módosítatlan peptiddel vannak kezelés alatt. Ez egy óriási botrány. Az
3: ennek a hatása, amiről te beszélsz, ennek a hatása ugyanaz lesz az én céljaimnak az érdekében, mint ami a módosított
4: így van. Ugyanaz, csak ezzel nagyon komolyan kell küzdeni, mert ezt folyamatosan állítgatni kell, megtanítani a betegnek, stb.
3: Ehhez kell orvosi vezetés.
4: Mindenféleképpen kell hozzá.
3: Értem.
4: Tehát ez az, amit ki lehetett venni ezekkel a gyógyszergyári átalakításokkal, rádöntöm és kész. És ebbe is belekaptál, hogy itt is tegyünk egy kisebbet. Volt egy első generációs rész, nem mondunk neveket, erre jött nem túl régen nálunk egy második generációs ilyen GLP-1 szintre ható gyógyszercsalád, és úton van a harmadik generációs. Ugye, mi a lényeg? Jól mondtad, na tökéletesen, hogy csökkenti az éhséget, de emellett lassítja a gyomor ürülését, na itt már számos kérdés van. A legújabb generáció még ezekhez a hatásokhoz fogja magát, és a több kalória égetést is behozza a képbe.
3: Tehát tulajdonképpen az már zsírt is csökkent, amit eddig az a második generációs nem tett, ami most jelenleg kapható.
4: Az úgy hatott, hogy korlátozta különböző lépéseken keresztül.
3: Úgy segítő nekem a cukorbetegségben, vagy a cukorértéknek a gyógyításában, hogy nem eszek, és ezáltal mondjuk nem emelkedik a cukorszint?
4: Nem eszel, vagy kevesebbet eszel, így van, és a gyomrodból a benne lévő étel lassabban jut ki a bélbe, és onnantól kezdve hiába eszel hülyeségeket, az lassabban tudja emelni a vércukorszintet, mert nem jut ki a gyomrodból egyszerűen. Uh-huh. Hát voltak ilyen tesztek, hogy 8-10 óra múlva az étkezés után még bőven ott voltak az ételek. No, mondok egy másik példát, hogy ezek, ugye jönnek ezek a gyógyszerek, persze, mert sokan erre használják, hogy testsúly, mert hát egyébként a cukorbetegséget egészséges lépésekkel is meg lehet gyógyítani. Minek kellene ilyet csinálni? És akkor mi van, ha ezt csinálod? Van például egy másik ilyen nagyon érdekes megközelítése most ennek a történetnek. Ugye tudjuk, hogy a koleszterin szint csökkentők, azok csökkentik a GLP-1 hormon szintedet, ezáltal bizony közelebb tolnak a cukorbetegséghez. Cukoremelkedést, inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget okozhatnak. Oké, de hát ezek a betegségek meg mit csinálnak? Elrontják a belső működésedet, és tovább növelik a koleszterin. Tehát érdemben mit csinálsz, hogy ördögi körbe hajszolt be a beteget? És azt mondjuk, hogy...
3: Egyik gyógyszerrel előidézel egy olyan állapotot, amivel tulajdonképpen a másikkal most kezelned kellene.
4: Így van. És akkor innentől kezdve van egy új injekció, ami majd ez igazából rendbe hozza. De az a baj, hogy ez egy mesterséges szer, és ennek komoly mellékhatásai vannak, ráadásul, és most jön a lényeg, Tibi, a hatása ennek az egésznek egy illúzió.
3: Nem.
4: De, mert amíg szúrod vele magad, addig úgy néz ki, hogy hat.
3: Hogy úgy néz ki?
4: Hát úgy néz ki, hogy persze sok-sok mellék.
3: Nekem van egy barátom, név nélkül is. Gábor, bocsánat, konkrét példa. Az, aki a büdös életben nem tudott normális súlyból megmutatkozni, és sírva mondta el nekem, hogy ő végtelen hálás ennek a dolognak, ő 40 kilótól szabadult meg persze. Ezeknek a hatására. Itt ilyenkor mindig kockázatelemzést kell végezni, Gyula. 40 kilóval többen annyi betegségre esélyes az ember, hogy elképesztő. Ezekhez képest ezek a rizikófaktorok, meg ennek a rizikófaktora.
4: Nagyon komoly rizikófaktorok vannak hozzá, azért azt tegyük hozzá, de nem ez a baj. Tehát én még abban hajlandó vagyok egyet is érteni veled, hogy ez a testsúlycsökkenés, ez jó. Oké?
3: Oké.
4: Van egy kis mellékhatás, még az is belefér, ez jó.
3: Akkor mi a rossz?
4: De nem mondod a mondat másik végét, és a történetnek sajnos így nincsen vége. Ha ezt az egészet abba hagyod,
3: akkor visszajön.
4: A mind, sőt több.
3: Itt még nem tartunk.
4: Na értem, hogy még nem tartunk, csak sajnos fogunk, mert az a valaki, és most természetesen nem a barátodról beszélek, hanem bárkiről, aki túlsúlya van, és azt mondja, hogy hát én ezt le akarom adni, az le tudja adni, jó? Enélkül is meg tudja adni. Nem könnyű, de gyönyörűen meg lehet csinálni, és mi a lényeg? Akkor a szervezeted egészséges lesz magától. Itt most azt mondjuk, hogy erre nem vagyunk képesek, oké, kezdjük el ezt szúrni, de csak mikor kezdjük el szúrni? Csak akkor kezdjük el szúrni, hogyha ezt úgy tekintjük, mint egy segítséget, egy első lépést, Tibi, ha nem váltasz életmódot az alatt, az idő alatt, mert most az újszerek olyan szinten durvák, hogy egy 10% alatti zsírtömeggel rendelkező emberről is leszedik, tehát már nem nincs rajtad zsír, de azt is kiszedik belőle.
3: Hát akkor, tehát, ha valaki nem vált életmódot, Gyula, akkor ez minek használja? Arra nem jó, amire ő akarja használni, azt én sem mondtam, hanem azt mondtam, hogy időközben miután nem tud enni, így éppen ezért okafogyottá válik, okay, például koleszterin csökkentő.
4: Eléri azt, akkor menjünk tovább a mondatoddal.
3: Igen.
4: Mi lesz akkor, amikor eléri azt a testsúlyt, aminél nem akar kevesebb lenni?
3: Nem szed koleszterin csökkentőt, ami nem tolja el a GLP-1-nek a dolgait.
4: De mi lesz, ha eléri azt az állapotot, amit szeret?
3: Tulajdonképpen abba hagyja ezt a szurit.
4: Akkor azonnal elindul az összes betegség, meg a betegség ott van a háttérben, ráadásul az nem is gyógyult meg.
3: Csak tünetmentes.
4: Csak tünetmentes, így van, tehát nagyobb problémákkal fogja abban a pillanatban, amikor abba hagyja.
3: És ha tartja, és elindul, hogy hívják ott,
4: ha az életmódot váltott ez alatt az idő alatt, akkor igen, akkor egy része, mert akkor sem marad így, de akkor egy része...
3: Csak ott harcolnia kell majd magával. Igen, mert ott már...
4: És onnantól kezdve viszont kezdődik ugyanaz, amivel egyébként az egészet egészségesen el is tudta volna érni.
3: Oké, és amit most te mondasz, ezek az egészséges peptiddel kapcsolatban, ott nem ugyanez, hogyha abba hagyom, akkor utána de megint kezdődik?
4: Igen, ott is ugyanez a probléma, csak ott kevesebb a mellékhatás. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy ez az újszer, ami kijön most, és akkor tényleg nem akarok tovább menni, ezt mindenki gondolja végig. Én ezt most elmondom, és aztán nem akarom ezt a kérdést
3: amúgy is lejárt az
4: izgálni. Oké, tehát igazából a kijövő újszer, az ismerő orvosok úgy fogalmaznak, hogy ez ennek a GLP-1 gyógyszercsoportnak a Ferrari-ja. Tehát horror, amiket elér. Tényleg, durva. De hagyd mondjam el, nincs ingyen ebéd, nincsenek csodák. Tehát gyógyítani, ezek nem gyógyítanak, könyörgöm. Ez egy újabb csilliárdos üzlet, egy emberi gyarlóság.
3: Hát azért Ferrari.
4: Oké. És akkor ennyit elmondok. Nekem van egy amerikai kollégám, akivel beszéltem, és ő már ezt tesztelte. És saját magán tesztelt, tehát hol tesztel egy normális orvos.
3: Mekkora bolond ez az ember, nem?
4: Hát nem, ő egy kutató, és úgy volt vele, hogy...
3: Hát hogyha ez annyira rossz, hogy ő beszúrja magának, akkor én miért ne szúrjam be?
4: Oké, ő beszúrta magának, de nem, ő nem egy túlsúlyos ember, ő csak az élettani hatásokat akarta kimérni. És van egy csomó, erről ő írt már egy feljegyzést, mert ezt nem nevezném kutatásnak. De ennek az embernek sportol vékony 50 környéki pulzusa volt. Tudod, mennyi lett?
3: Hát gondolom felvitte.
4: 90.
3: Aha.
4: Tartósan 90. Na most azt ugye tudjuk,
3: bocsánat, hogy... Bocsánat, most a harmadik generációsról beszélünk.
4: A legújabbról, igen. Ami
3: hát amiben van egy termogenikus zsírégető pontosan, plusz adalék.
4: Pontosan, igen. És akkor...
3: Így van. Ami okay. Pörget. Ugye? Vizen? Hát különben igen, hogy menne le a hasi zsír? Hát
4: értem, így. Tibi, csak hogy az 50-es meg a 90-es pulzus között 15 év a várható élettartam különbség. Tehát azért ez nagyon más. Tehát a elhasználod a nyugalmi pulzusban azokat a szívveréseket, amire szükséged lenne. A szíved nem fogja bírni tartósan. Testhőemelkedés jön, és ami a legfontosabb, ez akkora stressz tett a szervezetére, hogy a CRP értéke 0,3-ről 3 fölé, de ez tartósan...
3: Hát az nálad már kiveri a biztosítékot, amúgy különben még 3-ig jó, különben csak amit a normál.
4: Egyig jó, de
3: nálad. A protokollgyógyításban egy laborértékben 3-ig még jónak szokták mondani.
4: Igen, azt szokták mondani, de ez nagyon rossz.
3: Tehát tulajdonképpen a faszi kihegyezte magát elég rendesen ezzel a dolgot.
4: Ez az úriember tökéletes egészségben él, hiszen kutatja, tudja, hogy mivel mi a probléma, és ezeket így hip-hop már kimérte. Tehát én azt gondolom, ennél többet nem kell mondani. Jó. Mindenki dönts el. Én azt mondom, hogy nem ördögtől valóan, de csak akkor, ha az alatt, az idő alatt, amit nyer vele az ember, az alatt tökéletes életmódváltás zajlik le, mert akkor van hosszú távú eredmény. Egyébként egy hatalmas illúzió.
3: Jó. GLP-1 készítményekről beszéltünk, pro és kontra. Remélem, hogy sikerült egy picit a kétféle álláspontot megmutatni önöknek, és ezek után gondolják át, hogy mit tesznek. Köszönjük szépen, doktor úr! Holnap megint jelentkezünk. Szép napot neked! Szia-szia!
4: Szervusztok!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Beszélgetőben.

A TLC a 90-es évekből érkezett, ott Gabi pedig mindjárt hozza az éjjel-nappal Budapestet, a sorozat betételet hallgatjuk azonnal. Előtte megnézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mire számolhat az utakon. Üzenet az M3-ról, úgy néz ki, hogy itt a rendőrségi helikopter repked, mocorog, nem tudom, keresnek valamit. Rendőri figyelem a Debreceni utcán, a Palánta utcai csatlakozásnál. 381-es számú főút, ugye ez már külterület, egészen pontosan Kékcse és Kisvárda között félúton a háromlábú figyel. Jármi 49-es számú főútján extra figyelem, nagyon óvatosan, és várom ki egészítéseit. A folytatásban is 30-33-30-103-109 jön az éjjel-nappal Budapest a betétdal, aztán pedig I The Core klubsikere Fiddle Grand-el, Fiesta bonitája is befér még a hírek elé, na megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagok terén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en, Adi tájékoztatja azonnal, én pedig már is mondom, hogy mi a helyzet a Brent olaj háza táján, illetve hát nézzük, hogy hogyan mozdulnak az árak. 74 dollár a Brent olaj értéke, közelítünk a tavalyi átlaghoz, ugye az a 72, itt fogunk igazából szerintem origón lenni. Aztán a forint is szépen muzsikál, 312-re mérséklődött, vagy erősödött a tegnapi naphoz képest. Akkor egy kicsit rontottunk, és most szépen kúszunk vissza a 300 közelébe. Hát így legyen, a tendencia remélem marad. Nézzük az átlagárakat. A benzin a 95-ös 580 forintért tankolható, a gázolaj pedig 594 forintba kerül literenként. Ugye átlagárakról beszélünk, normál üzemanyagokról. Holtankoljak.hu kiegészítések még itt, de ha történik valami a piacon, akkor úgyis szólok, majd hozzam a hírt. Pont úgy, ahogy Andi tájékoztat minket a folytatásban, aztán várom 5-kor, ne dobd ki az iskolatáskád, a program óriási, beszéltünk már róla, leporoljuk az infót.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyáresték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldog kővára.hu.
4: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömtelibb iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosollyal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk.
5: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
6: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
7: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
8: Mega Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között is, autók felett űrdöngó átalakulása és Villám McQueen élőben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Sokan érkeznek Nyíregyházára. Vízhigiénés intézkedések a kórházban és új tárlat a könyvtárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
10: Egyértelmű, Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen egy-két napos tartózkodások a jellemzőek.
9: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami átakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor sincs megállás, ez a Best FM, Déken István vagyok. 60 perc van előttünk, jönnek a legnagyobb dalok egészen pontosan. Lenny Kravitz kezd, ez a The Chamber, és nézzük az akciót, mely nagyon sokaknak nagyon sokat segíthet. Ne dobd ki az iskolatáskád!

0: úgysem feled. Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

Save Tonight, az Eagle Eye Cherry dalát hozhattam, és mert a Tánc királyi Viktorral és Curtisszel a folytatásként az akció, a program pedig ma is, illetve hát most is számít figyelmére, segítségére. Egészen június 1-től augusztus 21-ig pörög a program a Ne dobd ki az iskola táskád, mely Nyíregyháza önkormányzata és az EOK Nonprofit Kft. Közös szervezésében idén is megvalósulhat. A program arról szól, hogy ha van iskolaszere, tornaszere, bármilyen olyan dolog, ami még használható, de önnek már nem kell, akkor ezt felajánlhatja, az EOK-hoz elviszi, és akkor az önkormányzat eljutatja oda, ahol erre a leginkább szükség van. Jó, itt a körző, a vonalzó, a ceruza, a radír, a toltartó, a táska, a hátizsák, bármi is, tényleg minden segítség jól jön. Fontos, hogy ez azért használható kell, hogy legyen. És így újra is hasznosítunk, megtalálja a Best FM oldalán, az EOK oldalán, a nyíregyháza.hu-n is a kiegészítéseket ezzel kapcsolatban. Én pedig hozom a dalokat, mehet a tánc, Király Viktorral, Curtisszel, aztán a Dirty Dancing dalát is hallgatjuk, a nyári zápor pedig hangjegyek formájában Magdival és Lotfi Begivel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

Ez volt a Bonga Bong. Manu Chao dalát hozhatta, Mákossal pedig integetünk, jön a Hello. A véradásokról pedig beszéltünk, mert többször felhívtam a figyelmét, hogy a héten sok helyen sokszor segíthet. Persze, hát nem kell többször menni, nem is lehet. De hogyha az egyik célpont, az egyik lehetőség épp útba esik, akkor ez már mindenképpen jó. A holnapi nap az még mindig esélyes, a 26-a, amikor is tiszavasvári találkozások háza Nyírbátor kulturális központjába várják a véradókat. Ne feledje, egy véradás 30 percnyi kelemetlenség maximum, ez már a sorbanállással meg az adminisztrációval együtt, de itt három emberi életet is megmenthet. Hogy hogyan? Hát szétválasztják a vért alkotóira, három különböző alkotóra, ez így három különböző embernek segíthet. Ez nagyjából a gondolat mottója, mindent is megtalál a Best FM oldalán. Tojkártyáját ne hagyja otthon, na meg a persze a személyes okmányait sem. Ákossal folytatjuk, itt van a Hello, énekel még Rob Williams, meg Denise, Osvei Renivel jön a másként.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Másként látom Danizzel, Orsovai Renével és majd a Groove Jet Spillerrel, meg Sophilis Backstorrel. De jó lesz ez a dal is. Irány a klub élet, tehát mi megnézzük a legfrissebb adatokat már a péntekre időjárásunk szempontjából. 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Marad az észak-keleti áramlás, de talán ez így rendben lesz. 19-el indulunk a hajnal perceiben zavartalan napsütésre. Magas UV adatokra majd a déli órákban ezzel kell számoljon. És egyáltalán nem ez a legforróbb napunk, hiszen szombaton 37, vasárnap 39 fok is lehet, itt az előrejelzéseket tekintve. Kalendárium is 26-án János Pál Őrs és Dávid ünnepel a kábítószer ellenes világnapon. Ezt lát a holnapi nap Margóján, ide csatolom a legnagyobbakat, érkezik a Groove Jet, na meg a királylány Valmarral és a Hooligans-szel, ez már az átirat, Rescal Flats előtt.

0: 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elisztalott a mai napra mandátumon, mindjárt 6 óra Night Shift érkezik diszkó dalokkal, én pedig megyek pihenni, rám fér. Tényleg kimerültek érzem magam, lehet, hogy ez a forróság, talán az is benne van. Találkozunk holnap, 2 órakor, itt a Best FM-en. Számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorló iskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és öt ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a Diákpolgármesteri Iroda közleményében. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sokan érkeznek Nyíregyházára. Vízhigiénés intézkedések a kórházban és új tárlat a könyvtárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Népszerű úti cél Nyíregyháza. Sóstóra érkeznek a legtöbben. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Mondta rádiónknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
3: Egyértelmű Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen egy-két napos tartózkodások a jellemzőek.
2: Vízminőség ellenőrzést végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Ezek során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. Az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: egyedül a világ ellen.
1: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
1: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, is remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbefogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdúbihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a József András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a Múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyiregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Pinteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi északkeleti szél. A hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és öt ország fiataljai találkoztak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Top Plus programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes-tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Újabb Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági cserét valósított meg a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen 5 országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. Olvasható a diákpolgármester iroda közleményében. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk. Helyenként élénk lesz az északi, északkeleti szél. A hajnali óránk még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton is alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Látom.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon jó, nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.